Sunshine FM.

0: Szerelemmel. Minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A térség ritmusa, ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Száguldó csillag, csak lenne

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport. Újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a kormány. Nem lesz békemenet október 23-án. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a kormány a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, amelyek keretében több mint 92 milliárd forint érkezhet az országba. Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a cél egy olyan egyezmény megkötése, amellyel a pénzt főként zöld fejlesztésekre, egészségügyre és társadalmi felzárkóztatásra fordíthatják. A miniszter emlékeztetett, hazánk az előző támogatási ciklus közel 78 milliárd forintos keretéhez nem jutott hozzá, mert a felek nem tudtak megállapodni a civil forrásokat kezelő szervezetről. 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport nem orosz forrásokból, miután az ország gázellátása felkészült a térre, nyilatkozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kőolaj ellátás terén is tárgyalásokat kezdtek a horvát féllel az Adria vezeték teljes kihasználásáról. A miniszter emlékeztetett, év végéig lezárul a Paks 2 felülvizsgálata, a jövőben pedig a megújuló energiaforrások, a szélenergia, valamint az energiatárolási kapacitások fejlesztése élvez majd elsőbséget. Nem szervez békemenetet október 23-ára a civil összefogás fórum, mert a szervezet vezetősége szerint még korai lenne az akció. A Fidesz ugyanakkor önállóan megtartja a demonstrációt a Terrorháza Múzeum előtt, ahol a résztvevők az intézmény átvilágítása és átmeneti bezárása ellen tiltakoznak vasárnap. Magyar Péter miniszterelnök az érdeklődés és a közpénz hiányával indokolta az október 23-ára tervezett békemenet lefújását. Szeptember 28-án kiderül, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként kér magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök elmondta, a szervezet számára az eltűnt vagyon visszaszerzése legalább olyan fontos feladat lesz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás. A hivatal arra is felkészült, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni a szervezetbe. Személyesen vette át Magyar Péter miniszterelnök a szociális dolgozók 25%-os béremelési követelését a miniszterelnökség előtt. A kormányfő azonnali tárgyalásra hívta a demonstrálókat, a szervezők azonban felkészülési időt kérve a jövő hétre javasolták az egyeztetést. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány ismeri a problémát, és a béremelés mértékéről a költségvetés tárgyalásakor döntenek. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás, miután a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a sportvezetőkre. Az új rendelet értelmében a jövőben miniszterek, pártelnökök és állami vezetők nem vezethetnének 500-nál több igazolt sportolót foglalkoztató klubokat. A Fidesz EP képviselője szerint az egyesület vezetőit a klub választja meg, nem a miniszterelnök, míg a Ferencvárost irányító Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a Fradival való kapcsolatát nem lehet jogszabályokkal széttépni. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban, 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígér. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősi tapasztalattal rendelkező új vezető 5 évre kapott megbízást az intézmény élén. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Összesen 28 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át a volt miniszterelnök által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak, ami így 626 ezer forinthoz jutott. A civil szervezeteknek szánt összegekből a Partizán gyűjtötte a legtöbbet, több mint 576 millió forintot, míg az adózók idén összesen 21 milliárd forintot osztottak szét a közhasznú alapítványok között. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csaknem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották. Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Drasztikusan mintegy 95%-kal csökkentek az állami hirdetési költések a választásokat követő három hónapban. A reklámköltési adatok alapján még az év első három hónapjában havonta átlagosan 25,9 milliárd forintot költöttek állami hirdetésekre, addig júliusra ez az összeg mindössze 750 millió forintra esett vissza. A források megvonása mellett a magánhirdetők körében is komoly átrendeződés indult meg, amelynek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben már nem a kormánypárti médiumok a nyertesei. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett tárfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes, a pontos vámtarifa számok alapján. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 27-ről 5%-ra mérsékelt adókulccsal a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar család számára teszi olcsóbbá és elérhetőbbé a téli tüzelőt. Az áréstop mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. Letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A kecskeméti törvényszék döntése értelmében a gyanúsított és társa a megalapozott gyanú szerint 82 millió forintot nyert el egy dokumentumfilmre, de a támogatással hamis számlákkal számoltak el még a forgatás megkezdése előtt. Az ügyben költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik eljárás. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárásrend lépett életbe. Dániellis Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy míg 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Hivatalos írásos tájékoztatást vár a kormánytól az autópálya koncessziós szerződés megszüntetéséről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság azután ad ki hivatalos álláspontot, hogy megismeri a döntés részleteit. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felmondja a szerződést és feljelentést tesz, míg Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az előző kormány által megkötött megállapodás uniós és magyar jogba is ütközik. Elbukott a népszavazási kezdeményezés, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét, miután a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mindössze 23 ezer aláírást gyűjtött össze a szükséges 200 ezer helyett. A szakszervezet a lehetséges 120 nap helyett csak körülbelül 45 napig gyűjtötte a szignókat. A szervezet vezetése korábban jelezte, hogy a választások után az új kormánnyal is felvették a kapcsolatot, mivel Magyar Péter a kampányban már ígéretet tett a szentest a munkaszüneti nappátételére. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságukat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubatov Gábort és Dajs Tamást is érinti. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákban ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rosvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz. Ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettséget a hazai egészségügyben, amely alapján a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell a nem várt eseményeket és a műhibákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórházszövetség kongresszusán közölte, hogy független minőségellenőrzési hatóság alakul, és a jövő évtől évi 500 milliárd forintos költségvetési többletforrást biztosítanak az ágazatnak. A tárca vezető emellett katasztrofálisnak nevezte a mentők 26-27 perces kiérkezési idejét, aminek drasztikus csökkentését várja el az új mentőigazgatótól. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, fel kell venni a kesztyűt és harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei találkozón készült nyilvánosságra hozott hangfelvételen. A Fidesz elnöke a választási vereség kapcsán úgy fogalmazott, hogy nehéz helyzetben nem találták meg a jó választ a feladványra, miközben a jelenlegi kormányt inkompetensnek, a miniszterelnököt pedig komolytalannak nevezte. Orbán Viktor szerint a gazdaság a teljes leállás szélén áll, a jobb oldal feladata pedig a megszilárdulás és a társadalmi többség visszaszerzése. Gyalogosokra lövöldözött egy 22 éves férfi egy mozgó autóból Debrecenben, fegyveresen elkövetett garázdaság miatt kell felelnie. A fiatalember szeptember 15-én a jármű hátsó ülésén próbált ki egy airsoft fegyvert, amellyel több járókelőt is célba vett. A lövedékek 2 embert eltaláltak, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították a gyanúsítottat, a hatóságok pedig felhívták a figyelmet, hogy az ilyen felelőtlen cselekmények már több éves börtönbüntetéssel is sújthatók. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízis csomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. A kormány felülvizsgálja és felbontja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű megállapodás előre rögzített áron adta magánkézbe a hazai strádahálózat jelentős részét. Az átvilágítás alapján a konstrukció még a nem létező autópályák üzemeltetését is évtizedekre előre megrendelte, ami páratlan és fenntarthatatlan terhet rótt az államra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Időszakos forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell számítani Nyíregyházán vasárnap. A Nyíregyháza Spartakusz Ferencváros labdarúgó mérkőzés miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint reggel 5 órától késő estig lezárják a Sóstói út és a stadion közkereszteződését. Emellett délutántól szakaszos korlátozások várhatók a 4-es és a 338-as főutak bevezető szakaszain, valamint a vasútállomás és a stadion közötti útvonalon. A hatóságok kérik a közlekedők türelmét. Óriási az érdeklődés a vasárnap este 7:30-kor kezdődő Nyíregyháza FTC bajnoki rangadó iránt. A városi stadion mégsem telhet meg teljesen. A szektorbezárások miatt a B1-es és B2-es szektorokat üresen kell hagyniuk a szervezőknek. Azoknak a szurkolóknak, akik ezekbe a szektorokba váltottak bérletet, a Nyíregyháza Spartacus vezetősége a B5-ös szektorban biztosít helyet a találkozón. Profi szerződést kötött a DVSC két akadémistájával, a 2007-es születésű lovas Bertolddal és a 16 éves Zsupán Kornéllal. A ballábas szélső támadó lovas már az MB3-as keret tagja, míg a jobblábas Zsupán az U17-es válogatottban szerepel. Érkező is van a klubnál, a DVSC 2-höz kölcsönbe érkezett Mezőkövesdről a fiatal támadó középpályás Angyal Péter. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 30-án érkezik az első dízel támogatás. Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Szalmonella miatt hívtak vissza egy kutyaeredet. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 30-án érkezik a dízelautók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 ezer forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 ezer forintos részletben fizetik ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás autó automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján, bankszámla adat hiányában pedig postai úton érkezik a támogatás. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A NÉBIH közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a NÉBIH és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Új forgalmi terelés lépett életbe az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és 57-es kilométer között Vásárosnamény felé a járművek a külső és leálló sávon haladhatnak, Budapest irányában pedig a forgalmat részben a szemközti pálya belső sávjára terelik. Csomóponti zárásra nem kell számítani, fontos azonban, hogy a Miskolc felől érkezők, akik a 60 nyugat csomópontnál szeretnének lehajtani, maradjanak a saját oldalukon, mert a lehajtás csak innen lehetséges. Az érintett szakaszokon fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Magyarország déli és keleti megyéjében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a kijelölt külterületekre, a lakott részeket nem érinti a művelet. Az érintett térségekben a program idején ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A NÉBIH arra kéri a lakosságot, hogy a megtalált vakcinás csalétkekhez ne nyúljanak, hagyják azt a helyén. A védekezésre azért is szükség van, mert a veszettség a környező országokban továbbra is jelen van. Magyarországon egyébként idén eddig 2 fertőzött esetet igazoltak. Állateledelt hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mikrobiológiai probléma miatt. A Fombraf Professional Lambó Mono nevű 1 kilós kiszerelésű fagyasztott nyers kutya eledelt érinti. A terméknél szalmonella jelenlétét, valamint magas baktérium csíra számot is kimutattak. A NÉBIH arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett eledelt semmiképpen ne adják oda kedvencüknek. A visszahívott termék pontos azonosító adatairól és a további teendőkről a hatóság, illetve a forgalmazó tájékoztatása ad részletes információt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma kellemes nyárias idő várható, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, ha a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt és csodás vasárnapot kívánok minden koránkelő anyukának, apukának és a legkisebb pacsirtáknak is. Szeptember 20-a van, vasárnap reggel 6 óra, ez pedig itt a Hello Anyu a Sunshine FM-en. Én pedig Sipos Marianna vagyok. Ha még a kávédat kortyolgatod, vagy éppen a gyerekkel gyúrjátok a reggeli palacsinta tésztát, a legjobb helyen vagytok, mert megint elhoztuk a legfrissebb családi okosságokat. Kezdjük egy gyors köszöntővel, ma a Friderikák ünnepelnek, úgyhogy ha lapul egy Friderika a családban vagy az ismerősi körben, el ne felejtsétek felköszönteni, ami pedig a mai napot illeti, szeptember 20-a, többek között a biztosítás világnapja, hát ami szülőként különösen aktuális, hiszen mi nap mint nap láthatatlan biztosításként védjük a gyerkőcöket a legkülönfélébb kalamajkáktól. A következő két órában is lesz miről beszélgetnünk, kiderítjük, miért nem emlékszünk a csecsemőkori spenótdomálásokra, és hogy hová tűntek a legkorábbi emlékeink. Elővesszük a minden szülőt érintő kérdést, hogy mi a teendő, ha az iskolai zaklatás árnyéka vetül a gyerek mindennapjaira, de arról is szó lesz, hogy mi történik a lélekkel, ha túl sokat emelkedik, hogy is mondjam, a hangszínünk otthon. Megnézzük a friss PISA-tesztek tanulságait, a műsor végén pedig hozok egy kihagyhatatlan családi mozi ajánlót is. Tartsatok velünk reggel 8-ig, indítsuk együtt ezt a vasárnapot is itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 4 üggyel kezdi meg munkáját az MVVH. Újabb 50 ezer forintos támogatást kapnak a jogosult családok. Megtiltották egy kifogásolt babavíz előállítását. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 28-án nevezi meg első 4 ügyét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke közölte, olyan ügyeket vehetnek át más hatóságoktól, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. A hivatal büntető eljárási jogosultságai egy nappal korábban, szeptember 27-én lépnek életbe. Unger szerint nem minden korábban elvesztett közvagyon szerezhető vissza, ugyanakkor túlárazott közbeszerzések vagy koncessziókból származó vagyoni előnyök esetén lehet erre lehetőség. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzák, de a folyamatban lévő nyomozások részleteit egyes esetekben visszatarthatják. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címet. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Jelentősen emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója november 1-től. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 90 milliárd forintnyi többletbevételt hozhat, amelyet az egészségügyi források bővítésére fordítanak. A cigaretta jövedéki adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal emelkedik. A vásárlók ebből várhatóan kisebb mértékű drágulást érzékelnek. A cigaretta ára átlagosan mintegy 5, a hevített dohánytermékeké pedig körülbelül 10%-kal nőhet. Energia támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi fenntartású iskolák, derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri kiegészítő támogatás az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből származó idei többletkiadásokat ellensúlyozza. Az egyházi köznevelési és szakképző intézmények után számított tanulóként 26 ezer forint jár. Támogatást kapnak a szociális gyermekjól és gyermekvédelmi intézmények is, szolgáltatástól függő összegben. A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák az egyházi intézményekkel azonos mértékű segítségben részesülnek. Erre a kormány legfeljebb 610 millió forintos keretet biztosít. Babavizeket vizsgált a Nébih a Supermenta termékteszt programban. 5 Magyarországon gyártott csecsemőtápszer készítésére alkalmas ásványvizet ellenőriztek. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, kórokozó mikroorganizmust egyikben sem mutattak ki. Egy babavíz összes ásványanyag tartalma azonban literenként 700 mg-nál több volt, ami meghaladja a jogszabályban rögzített 650 mg-os határértékeket. Ez önmagában nem jelent egészségügyi kockázatot, de a termék ilyen megjelöléssel nem forgalmazható tovább. A hatóság most megtiltotta az érintett termék előállítását, és bírságot is kiszabott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma kellemes nyárias idő várható, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, ha a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és hát beszéljünk egy olyan témáról, hogy nem éppen a legfényesebb bizonyítványt kaptuk a napokban, ugyanis kijöttek a legfrissebb 2025-ös PISA-teszt eredményei, amik a 15 éves diákok tudását mérik világszerte. A számok alapján a magyar fiatalok matematikából és természettudományokból még nagyjából tartják a lépést, és az átlag közelében mozognak, de a szövegértésnél sajnos komoly gondok vannak. Olvasásból a magyar átlagpontszám érezhetően elmarad a nemzetközi szintől, és ami a még szomorúbb, hogy a legutóbbi 2022-es méréshez képest matekból és olvasásból is romlottak az eredmények, sőt, 10 éves távlatban sajnos folyamatosan nő azoknak a gyerekeknek az aránya, akik még az alapvető jártassági szintet sem érik el ezeken a területeken. A természettudomány az egyetlen, ahol legalább nem romlott a helyzet, ott stagnál a teljesítmény, bár drámai összeomlásról nem beszélhetünk, az olvasási és matematikai képességek gyengülése azért elég komoly intőjel a jövőre nézve, szülőként pedig pláne érdemes erre odafigyelni, mert ugye a közös esti mesélések, a beszélgetések és az olvasás megszerettetése nem csak szép családi program, de a legfontosabb útravaló is, amit a gyerekeknek adhatunk ebben a digitális világban.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: Jóanyú Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor a gyerek az idegrendszerünk legutolsó épségben maradt szálán penget valami őrjítő dallamot, és egyszer csak elszakad a cérna, hát bárkivel előfordul, hogy néha felemeli a hangját, de azért nem mindegy, hogy egy ritka kivert biztosíték, vagy az otthoni működés alapbeállítása. A pszichológusok szerint a rendszeres ordibálás sajnos olyan, mint egy láthatatlan, de jó mély nyomvonal a gyerek lelkében. Ha valaki olyan házban, vagy lakásban, vagy otthonban nő fel, ahol a kiabálás a megszokott kommunikáció, az apróság megtanulja az állandó készenlétet. Felnőttként aztán ezekből a gyerekekből lesznek azok a túlalkalmazkodó felnőttek, akik az első hangosabb szóra reflexből bocsánatot kérnek, még akkor is, hogyha nem is csináltak semmit. Rettenetesen érzékenyek lesznek a kritikára, görcsösen kerülik a legkisebb konfliktust is, és állandóan a mások kedvét keresik, miközben a saját vágyaikat szépen besöprik a szőnyeg alá. De mit tehetünk mi, amikor érezzük, hogy felmegy bennünk a pompa? Először is vegyünk egy mély levegőt, és ne felejtsük el, nem az a cél, hogy tökéletes, soha meg nem ingó szuperhősök legyünk. A lényeg a mintában van, ha mégis kirepül egy hangosabb mondat, utána kérjünk bocsánatot, és mutassuk meg a gyereknek, hogy a feszültség természetes dolog, de meg lehet tanulni kezelni, így a kiabálás helyett azt viszi majd útravalóul, hogyan kell a vihar után rendet tenni a lelkünkben.
0: Hello anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti tarkítja a hétvégi programokat. Választhatnak önök közlekedők úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-beli vármegye területén is több rendezvény színesíti tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálóharangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kátyúzási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Ételhordóban tárolta a marihuánát egy debreceni férfi. Újabb díj jön az unión kívülről rendelt csomagokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A Nébih közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a Nébih és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Több mint 50 gram marihuánát találtak a rendőrök egy debreceni lakásban. A nyomozók egy kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítése során jutottak el a 19 éves külföldi férfihoz, akit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A lakás átkutatásakor a drogot egy ételhordóban találták meg és foglalták le. A férfival együtt 18 éves élettársát is előállították, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ügyben a debreceni rendőrfőkapitányság folytatja a nyomozást. A debreceni Miklós utca 43-as szám alatti épület kapta meg idén az év civis házadíjat. A felújítás során a korábban eltávolított homlokzati díszeket az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. Kihirdették az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is. Jövőre 5 debreceni ingatlan újulhat meg, a Darabos, a Kossuth, a Piac és a 60 utcában. Az önkormányzat a társasházak saját forrását egészíti ki. A programra egyébként idén 22 millió forintot különítettek el. A városvezetés célja a Debrecen építészeti karakterének és értékes régi épületeinek megőrzése. Ideglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű autóbusz megállókat Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 21-én hétfőn délután 1 órától aszfaltozási munkák kezdődnek a Füredi úton. Emiatt a Bemtér irányába található megállóhelyeket lezárják, várhatóan november 15-én üzemzárásig. A nagyállomás, illetve a Segner tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H járat, valamint a 971-es és 73-as éjszakai autóbuszok mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállókban állnak majd meg. Újabb költség jelenhet meg az Európai Unión kívülről rendelt csomagoknál. Az uniós vámreform alapján legkésőbb november 1-től új kezelési díjat vezetnek be a kísértékű külföldről érkező e-kereskedelmi küldeményekre. A díj pontos összegét még az Európai Bizottság nem határozta meg. Ez külön tétel a július óta alkalmazott 150 euró alatti küldeményeket érintő ideiglenes 3 eurós vámtól. Az új szabályozás szerint a vámügyi kötelezettségekért elsősorban a kereskedők és az online platformok felelnek. Az intézkedés érinti a Temu, a Shein és más unión kívüli webáruházak rendeléseit is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Thank you.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Gondolkodtatok-e már azon, hogy mi a legelső emléketek a gyerekkorból? Egy születésnapi torta, vagy egy családi nyaralás, vagy amikor sikeresen lefejeltem a dohányzó asztalt, mert hogy nekem ilyen is van. A legtöbbünknek a legkorábban 3-4 éves korából rémlik valami, a baba korról meg teljes a sötétség. Na, most jönnek a tudósok, akik kiderítették, hogy nem arról van szó, hogy a csecsemőkorunk törlődött, egyszerűen csak elhagytuk a jelszót a saját belső adattárunkhoz. A kutatások szerint az emlékek ott lapulnak az agyunkban, csak ahogy felnövünk és megtanulunk beszélni meg gondolkodni, megváltozik a rendszer. A korai fájlok gyakorlatilag megmaradnak, de a régi kulcsok már nem nyitják az ajtót. Egereknél például speciális módszerekkel, hát elég speciálisak lehettek, már sikerült újra aktiválni a babakori emlékeket, szóval a felvétel létezik, bocsánat, hogy belenevettem, nem tudom, hogy az egereknél milyen babakori emlékek lehetnek. Mit jelent ez nekünk, szülőknek, inkább beszéljünk arról, azt, hogy már 9-12 hónapos apróságok agya is gőzerővel kódolja az élményeket, úgyhogy legközelebb, amikor azon tűnődsz, hogy van-e értelme a sokadik közös mókázásnak vagy állatkerti sétának, ha úgysem emlékszik majd rá pontosan a gyerek, de ha mégis, ugye? Az élmény és az érzés ott marad a rendszer mélyén, úgyhogy csak gyűjtsétek bátran a közös pillanatokat.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét az egészségügyi miniszter. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében. Visszafizette az állami bankoknak az afrikai projekt finanszírozását a Duna Aszfalt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórházszövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. Két lépcsőben emelkedik a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozók és az iskolai technikai munkatársak fizetése. Lannert Judit oktatási és egészségügyi miniszter közlése szerint az első béremelés várhatóan október közepén érkezik, a második pedig 2027. január 1-én léphet életbe. A bérrendezés így nem csak az iskolatitkárokat és asszisztenseket, hanem például a takarítókat, karbantartókat és más kisegítő dolgozókat is érint. A korábbi tervek 25%-os emelésről szóltak, a pontos részleteket azonban még jogszabályban kell rögzíteni. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvényprogram ügyében a Transparency International feljelentése alapján. A szervezet július végén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz. A program 2013 és 2017 között működött, és több mint 6600 letelepedési kötvényt értékesítettek közvetítői cégeken keresztül. A konstrukciót 2012-ben Rogán Antal kezdeményezte a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként. A BRFK most a nyomozás megindításán túl egyenlőre nem közölt további részleteket. Pontos változásokra figyelmezteti földgázos ügyfeleit az MVM. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-áig nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás, valamint a bankkártyás számlafizetés is szünetel. A rendszer fejlesztés idején a telefonos és személyes ügyintézés is lassabb lehet, a mérőállás diktálása pedig átmenetileg nem működik majd. Különösen az előfizetős gázórát használóknak kell figyelniük, szeptember 17-e és 30-a között csak az MVM személyes ügyfélszolgálatain töltetik fel mérőjüket. Teljes egészében visszafizette az Exim Banknak és az MFB Banknak az afrikai Kazemom Nedda projekthez kapcsolódó kötvények összegét és kamatait a Duna Aszfalt. A vállalat közlése szerint 2025. novembere óta több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak. A visszafizetéssel megszűnt a beruházás közvetett állami finanszírozása és az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. A kongói-zambiai infrastruktúra fejlesztés eközben folytatódik, a beruházás jelen legmintegy 40%-os készültségnél tart. A projektben csaknem 184 kilométernyi közúti infrastruktúra épül.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 384, az euró pedig 363 forint, az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 317 forintot kell fizetni. Térségünkben ma kellemes nyárias idő várható, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára.

0: somebody. Tini Sarok.
1: Sziasztok, ez továbbra is a Hello Anyu, én pedig továbbra is Sipos Marianna vagyok, és biztosan mindannyiunknak ismerős az a jelenet, amikor a gyerek vasárnap este hirtelen elcsöndesedik, vagy minden egyes áldott reggel rejtélyes hasfájást növeszt. Az iskolai zaklatás sajnos nem mindig látványos pofonokkal jár, a csúfolódás, a kiközösítés, meg az online beszólogatás épp úgy földbe tudja döngölni az ember lelkét, a gyerekek pedig sokszor mélyen hallgatnak róla, mert szégyellik a dolgok, vagy attól félnek, hogy a felnőttek csak rontanak a helyzeten. Szülőként a legfontosabb a szakemberek szerint, hogyha végre megnyílik a csemete, ne intsük le annyival, hogy ugyan ne foglalkozz vele, de ne is rohanjunk azonnal csatakiáltással az iskola felé, először is csak hallgassuk meg, és éreztessük vele, hogy biztonságban van, mert az zaklatás az nem az ő hibája. Az ártatlan ugratás és a valódi bántalmazás között egyébként az a különbség, hogy a zaklatás szándékos, ismétlődik, és a gyerek úgy érzi, képtelen egyedül megvédeni magát. Na és végül is a kérdés ugye, hogy mit tehetünk. Vonjuk be az osztályfőnököt, ha kell az iskolapszichológust, és tanítsuk meg a többi gyereknek is, hogy a szemtanúk szerepe óriási, nem kell hősködni, de ha nem nevetnek a megalázó poénokon, vagy szólnak egy felnőttnek, már azzal hatalmas védőhálót húznak a társuk köré, mert ez ugye nem egy gyerekjáték, amit majd egymás között elrendeznek.
2: Ez a Hello

0: nekem is jár.
1: Ez a Hello Anyu
2: Sipos Mariannával.
3: Ha gyerkőc már most azon rágja a fületeket, hogy mikor lesz végre Halloween, vagy csak szeretnétek 81 percre garantáltan kikapcsolni a családi agyament üzemmódot, van egy szuper hírem. Szeptember 24-től érkezik a mozikba a Sauna bárány és Maszat végszörnye. A sztori zseniális, a farmon mindenki a Halloween-t várja, ám a szórakozott gazda véletlenül lezúzza a gondosan nevelgetett tökföldet. Saun persze nem az a típus, aki annyiban hagyja a dolgot, úgyhogy bevet egy elég merész kísérletet, aminek a vége az lesz, hogy a gazda eltűnik, a kertben meg felbukkan egy gigantikus csupaszörlény. A nyájra tehát nem kispályás kaland vár, ha meg akarják menteni az ünnepet és a farmot, 6 éves kortól felfelé kötelező családi program, úgyhogy ne hagyjátok ki. Mára pedig ennyi volt a Hello Anyu itt a Sunshine FM-en. Köszönöm, hogy velünk indítottátok ezt a vasárnap reggelt, és legyen mesés, mosolygós és pihentető hétvégétek. Jövő vasárnap reggel 6-kor újra találkozunk. Sziasztok! Sipos Mariannát hallottátok. Ez volt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében!
5: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Vibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Vibatika, a gondoskodó választás.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti Tarkítja. A hétvégi programokat választhatnak önök közlekedők. Úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bárdi vármegye területén is több rendezvény színesíti Tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálóharangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kártyázási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-án érkezik az első dízel támogatás. Folytatja a technológiai felülvizsgálatot az EcoPro. Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét az egészségügyi miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-án érkezik a dízel autók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 000 forintos részletben fizetik ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás autó automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján, bankszámla adat hiányában pedig postai úton érkezik a támogatás. Airsoft fegyverrel lövöldözött járókelőkre egy 22 éves férfi Debrecenben. A rendőrség szerint szeptember 15-én este három fiatal autózott a városban, amikor egyikük a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyverrel menet közben emberekre célzott, majd több lövést is leadott. Két gyalogost eltalált, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a bejelentést követően azonosították az autót, majd a feltételezett elkövetőt is. A 22 éves férfit másnap gyanúsítottként ki is hallgatták. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt folyik ellen eljárás. Folytatja technológiai fejlesztéseit és az átfogó felülvizsgálatot az EcoPro BM Hungary. A vállalat közlése szerint a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok után azonnal megkezdték az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű átvizsgálását. Több műszaki intézkedést már végrehajtottak és megszüntették azokat a pontokat, ahol porkiszóródás vagy nem kívánt anyagkiáramlás alakulhatott ki. A vizsgálatokba független szakértőket is bevontak. A folyamat várhatóan október 2. felében zárulhat le, ezt követően az eredményeket az illetékes hatóság is megkapja. A cég célja a gyártás biztonságos újraindítása. Különleges kerékpáros túrát tartottak szombaton az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap programjaihoz kapcsolódva. A Future of Debrecen szervezésében a résztvevők két keréken fedezhették fel a Tócókert, épített is természeti értékeit. Amint egy másfél órás program érintette a Holló László sétányt és emlékházat, a Szent Csanád templomot, a Tócókerti közösségi kertet, valamint a Tócó völgy véderdősített területeit is. A túrán szó esett a város történetéről, a közösségi kertészkedésről, valamint arról is, milyen szerepet töltenek be a városi fák és véderdők a levegő minőség javításában. Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. A kormány a várólisták rövidítése, valamint a diagnosztikai és technológiai fejlesztésekre is több forrást biztosítana.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és
0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már indul is a zamat, benne pedig ma egy olyan zöldségről fogunk beszélni, amely viszonylag fiatal hazánkban, mindössze 1968 óta termesztik, de az egyik legszebb zöldség, és nagyon finom, nagyon változatosan elkészíthető, és rettenetesen alacsony a kalóriatartalma, úgyhogy diétába is beilleszthető. Érdemes fogyasztani akár rántva, akár rakva, akár töltve. A mai témánk a patiszon, vagyis a csillagtök lesz, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak. Én Kiskata vagyok.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: További remek napot, jó rádiózás mindenkinek. Hát így van, megérkeztünk az Egészségpercbe, és ma a hidegfront okozta orvos meteorológiai helyzetről fogunk beszélni. Szervezetünknek ugyanis nem akármit kell most kibírnia. Viharokkal érkezik majd ez a hidegfront, és rendkívüli terhelés éri ezért a szervezetünket. Hát régen volt már ilyen brutális meteorgyógyászati terhelés, az tény. Az okozója pedig egy markáns hidegfront, ami észak-nyugatról a délelőtt folyamán fog megérkezni, de keletre csak az esti órákba fog eljutni. Nekünk még addig van itt egy kis időnk, bár azért most is érezhető ennek a hatása. A hidegfront záporokat, zivatarokat, viharos széllökéseket hoz majd, és a hőmérséklet csökkenése meghaladja majd a 10 fokot is. A gyors és erős változásnak pedig ugye meteorgyógyászati következményei vannak, és ezek fokozottan veszélyesek. Ezt pedig tovább erősíti az is, hogy napok óta a hőterhelésben kifáradt szervezetünk meg kell mindezt elviselnie. Igen nagy lesz ma a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenség, trombózis, nehéz légzések, nagymértékben kiugró vérnyomás és a rosszul létek veszélye. Nagyon figyeljünk ezek előfordulására, és ma még megnő a koraszülések kockázata is. Figyeljünk egymásra, vigyázzon mindenki magára.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják, és ma egy különleges alakú zöldséggel, a csillagtökkel, vagyis a patiszonnal foglalkozunk. A következő órában is sorolom majd a recepteket, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk maradni, most azonban meghallgatjuk a friss információkat.

0: No. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Ételhordóban tárolta a marihuánát egy debreceni férfi. Újabb díj jön az unión kívülről rendelt csomagokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A NÉBIH közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a NÉBIH és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Több mint 50 gram marihuánát találtak a rendőrök egy debreceni lakásban. A nyomozók egy kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítése során jutottak el a 19 éves külföldi férfihoz, akit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A lakás átkutatásakor a drogot egy ételhordóban találták meg és foglalták le. A férfival együtt 18 éves élettársát is előállították, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ügyben a debreceni rendőrfőkapitányság folytatja a nyomozást. A debreceni Miklós utca 43-as szám alatti épület kapta meg idén az év civis házadíjat. A felújítás során a korábban eltávolított homlokzati díszeket az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. Kihirdették az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is. Jövőre 5 debreceni ingatlan újulhat meg, a Darabos, a Kossuth, a Piac és a 60 utcában. Az önkormányzat a társasházak saját forrását egészíti ki. A programra egyébként idén 22 millió forintot különítettek el. A városvezetés célja Debrecen építészeti karakterének és értékes régi épületeinek megőrzése. Ideglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű autóbusz megállókat Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 21-én, hétfőn délután 1 órától aszfaltozási munkák kezdődnek a Füredi úton. Emiatt a BEM tér irányába található megállóhelyeket lezárják, várhatóan november 15-én üzemzárásig. A nagyállomás, illetve a Segner tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H járatok, valamint a 971-es és 73-as éjszakai autóbuszok mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállókban állnak majd meg. Újabb költség jelenhet meg az Európai Unión kívülről rendelt csomagoknál. Az uniós vámreform alapján legkésőbb november 1-től új kezelési díjat vezetnek be a kísértékű külföldről érkező e-kereskedelmi küldeményekre. A díj pontos összegét még az Európai Bizottság nem határozta meg. Ez külön tétel a július óta alkalmazott 150 euró alatti küldeményeket érintő ideiglenes 3 eurós vámtól. Az új szabályozás szerint a vámügyi kötelezettségekért elsősorban a kereskedők és az online platformok felelnek. Az intézkedés érinti a Temu, a Shein és más unión kívüli webáruházak rendeléseit is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ez már a Zamat, és ma a Patisson, vagyis a csillagtök a témánk. Ahogy azt a műsor bevezetőjében említettem, hazánkban nagyon fiatal zöldségnek számít, hiszen mindössze 1968 óta termesztik. Egyébként Amerikából származik, főleg a melegebb éghajlaton, tehát Kalifornia környékén termesztik. Természetesen tök lévén a kabak termésűek családjába tartozik, és nagyon-nagyon sok minden készíthető belőle, főként azért, mert teljesen semleges az íze, úgyhogy gyakorlatilag bármilyen fűszerrel fűszerezhetjük, és még ha diétázunk, akkor is érdemes például rakva, jó bőven, sajttal, hússal elkészíteni, mert hogy annyira kevés a kalóriatartalma, hogy nyugodtan tehetünk rá akár dupla adag sajtot is. Kiválóan savanyítható, általában az aprócska, még mag nélküli fiatal termést leszedve készítenek belőle savanyúságot, meghámozni pedig a 10 centinél nagyobb terméseket érdemes, az alatt nyugodtan lehet akár híjával együtt fogyasztani. Viszont a helyzet az, hogy ugye a zöldségek, gyümölcsök általában bővelkednek vitaminokkal, de hát ez a csillagtökre nem igaz, nem túl jelentős a vitamin és ásványi anyag tartalma, de azért kis mennyiségben vannak benne B-vitaminok, karotinoidok, és természetesen C-vitamin is, valamint találunk benne vasat, rezet, cinket és mangánt is. A víztartalma viszont kimondottan jelentős, 90% fölötti. A lényege egyébként a magjában rejlik, mivel a csillagtök magja bővelkedik omega-3 zsírsavakban is, A-vitamint is igen nagy mennyiségben tartalmaz. Ahogy említettem, remekül fűszerezhető, nagyon jó barátságban van a babérlevéllel, bazsalikommal, fokhagymával, kardamommal, kaporral, majorannával, piros paprikával, petrezselyemmel, és számtalan finomságot készíthetünk belőle. Én magam legtöbbször rántani szoktam, vagy töltve készítem, de nyugodtan tehetjük akár salátába, főleg a kisebb terméseket, és fogyaszthatjuk akár nyersen is, de készülhet belőle krémleves, sőt, akár a grillrácsra is feldobhatjuk, hiszen remekül grillezhető ez a zöldség. Na, hamarosan sorolom a recepteket, úgyhogy érdemes előkészíteni a jegyzetfüzeteket, aztán irány a konyha.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma itt a Zamatban a Patisonnal ismerkedünk. Az első finomság, amit elkészítünk a csillagtökből, az egy krémleves lesz, és akkor már is beszélünk arról, hogy hogyan is érdemes megpucolni a patiszont, mert ugye furcsa alakja miatt nehéz elképzelni, hogy hogyan is lehet ezt tökéletesen megpucolni. Nagyon egyszerű, föl kell vágni darabokra, és darabonként megpucolni, úgy sokkal egyszerűbb. Ugye az alját és a tetejét levágjuk, vagyis kivágjuk belőle a keményebb szárrészt, és már szeletelhetjük is. Egyébként a magját is szeletelés után érdemes eltávolítani, mert hogy annyira zsönge húsa van ennek a zöldségnek, hogy ha nekiállunk és elkezdjük kikaparni a magot, akkor nagyon könnyen széttöredezik az egész termés. Úgyhogy én felszeletelés után szoktam a magot is eltávolítani, ha egyáltalán muszáj eltávolítani, ez csak a nagyobb, öregebb termésekre igaz, a fiatalabb termések magjait is nyugodtan el lehet fogyasztani. No, a patiszon krémleveshez 2 darab patiszonra van szükségünk, és kell 2 darab burgonya is. Használunk még 2 gereszt fokhagymát, ezentúl só, bors, őrölt szerecsendió és egy kis olaj szükségeltetik még. A patiszont is, a burgonyát is, no meg a fokhagymát is szépen fölaprítjuk, megpucoljuk, kevés olajon megpároljuk, majd felöntjük vízzel és födő alatt puhára főzzük. Közben lehet fűszerezni sóval, borssal, szerecsendióval, hogyha a zöldségek megpuhultak, akkor leturmixoljuk és kész is van a patiszon krémlevesünk. Amikor elkészült, nyugodtan szórhatunk bele egy kis petrezselyem zöldet, de akár sajtos pirítóst is kínálhatunk mellé, azzal is tökéletes lesz, nem csak melegen, langyosan, de akár hidegen is nagyon finom. Érdemes kipróbálni, jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és a Zamatban ma a patiszonnal foglalkozunk. A következő ételünk az egy rántott patiszon lesz, ami mellé majd tartármártást készítünk. Na lássuk, hogyan készül. Egy darab nagyobb csillagtökre van hozzá szükségünk. Kell liszt, 2 darab tojás, zsömlemorzsa, só és olaj természetesen a rántott tök kisütéséhez. Egy lábasban feltesszük főni a vizet, közben a patiszont újnyi szeletekre vágjuk, megszabadítjuk a héjától, és amikor elkezd a vízünk forni, akkor teszünk bele 2 teáskanál sót, és beletesszük a csillagtök szeleteket is. Amikor a tök már megpuhult, levesszük a lángról, leöntjük róla a vizet, várunk egy picit, hogy hűljön, mert akkor könnyebb lesz panírozni, aztán szépen bepanírozzuk, ugye először lisztbe forgatjuk, majd tojásba, végül zsemlemorzsába, és bő olajban, közepes lángon mindkét oldalukat addig sütjük, amíg aranybarnák nem lesznek a tök szeletek. Papírtörlővel bélelt tálcára szedjük, és ezután sózzuk meg. Ezután már csak a tartármártást kell hozzá elkészíteni, vagy egyszerűen csak majonézzel is lehet tálalni. Ehhez is jó étvágyat kívánok!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb 50 ezer forintos támogatást kapnak a jogosult családok. Fontos változás jön a DKV bérlet értékesítésében. 4 üggyel kezdi meg munkáját az MVVH. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címüket. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azok nincs teendőjük, az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Fontos változás jön október 1-től a DKV bérlet értékesítésében. A társaság pénztáraiban és megbízott ügyfélszolgálatán az országos és Hajdú-Bihar vármegye bérleteket, valamint a DKV saját bérleteit és időszakos jegyeit is helyben nyomtatott, papíralapú formában lehet majd megvásárolni. Újdonság, hogy a bérlet szervényre az igazolványszámot is rányomtatják, ezért vásárláskor az utasnak magával kell vinnie a megfelelő okmányt, vagy meg kell adnia annak számát. Enélkül a bérletet nem tudják kiállítani. Tanuló bérletnél a diák igazolvány, nyugdíjas bérletnél pedig a személyi igazolvány száma szükséges. Jelentősen csökkenthető lenne a lakossági ivóvíz felhasználása a szürke víz újrahasznosításával, erre hívták fel a figyelmet a Debreceni Egyetem kutatói. A műszaki kar szakemberei szerint a tisztálkodásból, kézmosásból vagy mosásból származó elhasznált csapvíz 60-70%-a visszanyerhető alternatív vízforrásként. A megfelelően kezelt szürke víz elsősorban vécéöblítésre és öntözésre használható újra. A kutatók szerint ennek egyre nagyobb lehetősége lehet, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás miatt a vízkészletek megőrzése is egyre fontosabb feladattá válik. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileum alkalmából a Special Effect csapatával közösen különleges interaktív technológiai kiállítással készülnek. A futurisztikus eszközök a MODEM elmúlt 20 évének emlékeit és a gyűjtemény egyes darabjait kapcsolják össze a 21. század technológiájával. Az installációkat már szeptember 19-én déltől szabadon kipróbálhatják az érdeklődők, délután pedig tárlatvezetést is tartanak. A MODEM 20 év alatt egyébként 170 kiállítást rendezett, közel 1700 műtárgyat mutatott be, kiállításait pedig több mint 800 ezeren látogatták meg. Szeptember 28-án nevezi meg első 4 ügyét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke közölte, olyan ügyeket vehetnek át más hatóságoktól, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. A hivatal büntető eljárási jogosultságai egy nappal korábban, szeptember 27-én lépnek életbe. Unger szerint nem minden korábban elvesztett közvagyon szerezhető vissza, ugyanakkor túlárazott közbeszerzések vagy koncesziókból származó vagyoni előnyök esetében lehet erre lehetőség. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzák, de a folyamatban lévő nyomozások részleteit egyes esetekben visszatarthatják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják, benne pedig a Csillagtök a mai témánk. A következő ételünk egy egytál étel lesz, ennek az az előnye, hogy nem kell hozzá köretet készíteni, de ez is nagyon-nagyon egyszerű, mint ahogy úgy általában a Csillagtökből készített ételek rendkívül egyszerűek. Na nézzük, mi kell a következő finomságunkhoz, ahogy említettem, ez egy egytál étel lesz patiszon sajttal. Alapból ebben a receptben nem kell húst tennünk, én mégis szoktam bele békönt kockázni, picit földobja az ízét. Először is szükségünk van 2 darab csillagtökre, használunk még 4 deci tejfölt, 2 darab tojást, 10-12 dekányi reszelt sajtot, valamint sót, borsót, apróra vágott kaprot, egy kevés kurkumát, szerecsendiót, egy kevés lisztet, és szeletelt sajtot, no meg békönt. Első lépésként fölkockázzuk a békönt, és kisütjük egy nagyon-nagyon kevés olajon. Ugye azért kell a szalonna alá az olaj, hogy beindítsa a zsír kisülését a szalonnából. Amíg sülnek a békönkockák, addig szépen felszeleteljük és meghámozzuk a patiszont, közben a tejfölt összekeverjük tojással, reszelt sajttal, ízlés szerint fűszerezzük sóval, kaporral, borssal, kurkumával, majd előveszünk egy jénai tálat, kizsírozzuk, egy kis lisztet hintünk bele, és szépen elrendezgetjük benne a tök szeleteket. Ezután meglocsoljuk egy kis tejfölös mártással, szórunk rá békönt, aztán megint jöhet egy sor patiszon, megint mártás, megint békön, és a tetejét megint csak befedjük a patiszon szeletekkel, nyakoröntjük a mártással, esetleg vékony szelet sajtokat fektethetünk a tetejére, és már tolhatjuk is be a sütőbe, nagyjából egy 1/2 óra, 40 perc alatt szépen megsör az ételünk, aztán már csak szeletelni, tálalni, és persze elfogyasztani kell jó étvágyjal, váljék kedves egészségükre!

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt senior örömtánc, kezdő country tánc, gerinc jóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Ízlik a galagonya, és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízlik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programon.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, benne pedig a zamat, ahol a csillagtök a mai alapanyagunk. Az előbb készítettünk már egy tálételt, hát most jön egy újabb, egy rakott patiszon variáció. Ez is nagyon finom, nagyon egyszerűen, gyorsan elkészíthető étel, és ez is viszonylag kalóriaszegény dacára annak, hogy hús, rizs és sajt is kerül bele. Na lássuk, hogyan készül a rakott patiszonunk. Nagyon sokféle variáció létezik ebből is, én most csak egy változatot mondok el, aztán nyugodtan lehet variálni ízlésüknek megfelelően. Kell 3 darab patiszon, közepes méretűeket választunk, ehhez fél kilónyi darált hús szükségeltetik, ez lehet akár sertéshús, de akár pulykahúsból is elkészíthetik. 30 deka rizs kell még, ezt is lehet helyettesíteni akár bulgurral, kell tejföl, olyan 3-3,5 deci, körülbelül 10 dekányi sajt, olaj, vöröshagyma, fokhagyma, fekete bors, egy késhegyi köménymag, akár egy kávéskanálnyi ételízesítőt is tehetünk bele. Szükségünk van még egy darab tojásra, egy tejáskanálnyi fűszerpaprikára és olyan 7-7,5 deci vízre. A rizst vagy a bulgurt sóval, borssal ugye megfőzzük vagy megpároljuk, közben a patiszont felszeleteljük, eltávolítjuk a héját és egy kevés ételízesítővel ízesített vízben forrástól számítva 2 percig főzzük, utána leszűrjük, ugye kicsit elő kell főznünk a csillagtököt. A darált húsból hagyma, fokhagyma, piros paprika, köménymag segítségével ízletes pörköltet gyártunk, körülbelül 30 percig főzzük, aztán előveszünk egy tepsit, azt kikenjük olajjal vagy egy kevés zsírral, zsemlemorzsával megszórjuk, és eloszlatjuk rajta megpárolt tökszeleteket. Erre kerül egy adag rizs, és erre rakunk egy adag húst. A rétegek közé nyugodtan lehet egy kis sajtot reszelni, csak vigyázzunk, hogy maradjon belőle a tetejére is. Addig rétegezzük, amíg el nem fogy az alapanyagunk, körülbelül 3 réteg lesz belőle. Fontos, hogy a tetejére patiszon szeletek kerüljenek. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor felverjük a tojást, azt is ízesítjük egy kis ételízesítővel, egy kevés sajttal, majd a tejföllel, és ezt is egyenletesen eloszlatjuk a tetején, a maradék sajtot pedig ráreszeljük, és betoljuk a tepsét a sütőbe, 30-40 percig sütjük közepes hőfokon, aztán megemeljük a hőfokot, és rápirítjuk a sajtot a tetejére, és már kész is van a rakott patiszon, lehet fogyasztani. Jó étvágyat kívánok!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Ételhordóban tárolta a marihuánát egy debreceni férfi. Újabb díj jön az unión kívülről rendelt csomagokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A NÉBIH közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a NÉBIH és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Több mint 50 gram marihuánát találtak a rendőrök egy debreceni lakásban. A nyomozók egy kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítése során jutottak el a 19 éves külföldi férfihoz, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A lakás átkutatásakor a drogot egy ételhordóban találták meg és foglalták le. A férfival együtt 18 éves élettársát is előállították, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ügyben a debreceni rendőrfőkapitányság folytatja a nyomozást. A debreceni Miklós utca 43-as szám alatti épület kapta meg idén az év civis házadíjat. A felújítás során a korábban eltávolított homlokzati díszeket az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. Kihirdették az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is. Jövőre 5 debreceni ingatlan újulhat meg, a Darabos, a Kossuth, a Piac és a 60 utcában. Az önkormányzat a társasházak saját forrását egészíti ki. A programra egyébként idén 22 millió forintot különítettek el. A városvezetés célja Debrecen építészeti karakterének és értékes régi épületeinek megőrzése. Ideglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű autóbusz megállókat Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 21-én hétfőn délután 1 órától aszfaltozási munkák kezdődnek a Füredi úton. Emiatt a BEM tér irányába található megállóhelyeket lezárják, várhatóan november 15-én üzemzárásig. A nagyállomás, illetve a Segner tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H járat, valamint a 971-es és 73-as éjszakai autóbuszok mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállókban állnak majd meg. Újabb költség jelenhet meg az Európai Unión kívülről rendelt csomagoknál. Az uniós vámreform alapján legkésőbb november 1-től új kezelési díjat vezetnek be a kísértékű külföldről érkező e-kereskedelmi küldeményekre. A díj pontos összegét még az Európai Bizottság nem határozta meg. Ez külön tétel a július óta alkalmazott 150 euró alatti küldeményeket érintő ideiglenes 3 eurós vámtól. Az új szabályozás szerint a vámügyi kötelezettségekért elsősorban a kereskedők és az online platformok felelnek. Az intézkedés érinti a Temu, a Shein és más unión kívüli webáruházak rendeléseit is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne lassan végére ér a Zamat, de még mindig van finomság, amit elkészíthetünk patiszonból. Ugye a műsor elején említettem, hogy nekem az egyik kedvencem a töltött patiszon. Ennek is számtalan variációja van, készülhet hússal, hús nélkül, készülhet túróval, készülhet egyéb zöldségekkel, de megtölthetjük gombával, ugye a semleges íze miatt nagyon-nagyon sokféle íz irányba elvihetjük magát a csillagtököt, szóval ezért is tökéletes alapanyag. No, én most egy darált húsos töltött patiszon variációt hoztam önöknek, ez egy kicsit kiadósabb, de még mindig tekinthető diétás ételnek. A töltött patiszonhoz természetesen először is szükségünk van csillagtökre, vagy egy nagyobb darabra, vagy két kisebbre. Kell egy tejáskanál só, egy tejáskanál ecet és 3 deci víz. Megmossuk a patiszont, szépen kivágjuk a szárrészt, aztán ügyesen, akár egy éles kés, akár egy karolábé vájó segítségével kivágjuk a magot, picikét kikaparjuk a belsejét, majd vizet forralunk sóval, ecettel, és amikor forr, akkor beletesszük a patiszont 2 percig. Héjával, most nem kell megpucolnunk a csillagtököt. Amíg a csillagtök párolódik, addig előkészítünk egy énait, amiben majd megsütjük a megtöltött tököket, és amikor kellőképpen megpárolódott a patiszon, akkor szépen lecsepegtetjük és átrakjuk az előkészített jénaiba. Aztán elkészítjük a tölteléket. Ehhez 1/2 kilónyi darált pulyka húsra van szükségünk, egy kevés olajra, egy közepes fej vörös hagymára és 2 gereszt fokhagymára, kell 1 tejáskanál só, 1 evőkanálnyi fűszerpaprika, némi bors, ízlés szerint is van 5 dekányi reszelt sajt. Megtisztítjuk a hagymát, felkockázzuk, üvegesre pirítjuk, rádobjuk a fokhagymát, szintén összezúzva, majd azonnal rátesszük a húst, és fehéredésig pirítjuk. Hogyha kifehéredett a darált húsunk, sóval, borssal meghintjük, és rászórjuk a piros paprikát is, ezekkel is összepirítjuk, majd lehúzzuk a tűzhelyről, kész a töltelékünk, ezzel fogjuk jó tömören kitömködni a tököt, a tetejére reszelt sajtot szórunk, majd betoljuk a sütőbe, közepes hőfokon, 45-50 percig sütjük, a végén pedig megint meg lehet emelni a hőmérsékletet, hogy egy picit megpiruljon az ételünk teteje. Tálaláskor szintén lehet hozzá akár reszelt sajtot, akár salátát, vagy akár cacikét kínálni. Jó étvágyat kívánok ehhez a finomsághoz is!

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.

0: you.
1: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
0: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne végére értünk a mai Zamatnak. Én köszönöm, hogy velem tartottak, remélem, hogy megjött a kedvük, hogy egyenek egy kis csillagtököt, mert nagyon finom alapanyag, és rengeteg finomság készíthető belőle. Zsengetökről van szó, úgyhogy hamar elkészülnek a belőle főtt, sült ételek, nem terheli meg a pocakunkat, és magas a víztartalma is, és kiválóan fűszerezhető, és nem sorolom tovább a jó tulajdonságait, hiszen erről volt szó Gasztromagazinunkban. Remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozunk. Én minden esetre jövök és számítok Önökre is. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
6: A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-án érkezik az első dízel támogatás. Folytatja a technológiai felülvizsgálatot az EcoPro. Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét az egészségügyi miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Szeptember 30-án érkezik a dízel autók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20.000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5.000 forintos részletben fizeti ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás autó automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján, bankszámla adat hiányában pedig postai úton érkezik a támogatás. Airsoft fegyverrel lövöldözött járókelőkre egy 22 éves férfi Debrecenben. A rendőrség szerint szeptember 15-én este három fiatal autózott a városban, amikor egyikük a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyverrel menet közben emberekre célzott, majd több lövést is leadott. Két gyalogost eltalált, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a bejelentést követően azonosították az autót, majd a feltételezett elkövetőt is. A 22 éves férfit másnap gyanúsítottként ki is hallgatták. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt folyik ellen eljárás. Folytatja technológiai fejlesztéseit és az átfogó felülvizsgálatot az EcoPro BM Hungary. A vállalat közlése szerint a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok után azonnal megkezdték az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű átvizsgálását. Több műszaki intézkedést már végrehajtottak és megszüntették azokat a pontokat, ahol porkiszóródás vagy nem kívánt anyagkiáramlás alakulhatott ki. A vizsgálatokba független szakértőket is bevontak. A folyamat várhatóan október 2. felében zárulhat le, ezt követően az eredményeket az illetékes hatóság is megkapja. A cég célja a gyártás biztonságos újraindítása. Különleges kerékpáros túrát tartottak szombaton az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap programjaihoz kapcsolódva. A Future of Debrecen szervezésében a résztvevők két keréken fedezhették fel a tócókert, épített és természeti értékeit. Amint egy másfél órás program érintette a Holló László sétányt és emlékházat, a Szent Csanád templomot, a tócókerti közösségi kertet, valamint a Tócó völgy véderdősített területeit is. A túrán szó esett a város történetéről, a közösségi kertészkedésről, valamint arról is, milyen szerepet töltenek be a városi fák és véderdők a levegő minőség javításában. Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórházszövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. A kormány a várólisták rövidítése, valamint a diagnosztikai és technológiai fejlesztésekre is több forrást biztosítana.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Hazai sikerrel kezdte az új szezont a Deac, két ifista is profi szerződést kapott a Lokinál. Következnek sporthíreink. Győzelemmel kezdte az Erste Liga új idényét a Deac jégkorong csapata. A debreceniek hazai pályán 4-2-re verték az SC Csíkszeredát a szezon nyitónapján. A Deac Ilja Kulihin góljával szerzett vezetést, majd a vendégek Bence Tihamér révén egyenlítettek. A hajdúsági együttes még a második harmadban visszavette az előnyt, később pedig Kreisz Bruno is betalált. A hajrában a Csíkszereda még szépített, de a Deac egy üres kapus góllal lezárta a mérkőzést. Kreisz kétszer is eredményes volt. Két fiatal játékos is profi szerződést kapott a DVSC-nél. A 2007-es születésű Lovas Bertolt 2015 óta nevelkedik a Pallagi Akadémián, jelenleg pedig az MB3-as keret tagja. Profi szerződést kapott a 16 éves Zsupán Kornélis, aki az U17-es magyar válogatottban is szerepel. Mindketten szélső támadóként játszanak majd. Közben új játékos játékos is érkezett a DVSC második csapatához. Angyal Péter Mezőkövesdről kölcsönben tölti az idényt Debrecenben. A 2008-as születésű támadó középpályás már jelentős MB3-as tapasztalatokkal is rendelkezik. Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, ez a 93.5 a Sunshine FM, benne pedig ma is a Civis Aktuál, szeptember 20-án, a Friderikákat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. A következő két órában hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket, remélem velem tartasz.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és teljesen elkészült a Debrecen és Balmazújváros közti vasútvonal felújítása és villamosítása. A beruházás átadóján Terkenyi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hosszú időt kellett várni arra, hogy Debrecenben olyan vasútfejlesztés történjen, amely az itt és a régióban élők mindennapjait teszi kényelmesebbé, valamint jobbá. Terkenyi Zsoltot hallják.
2: A fejlesztés eredményeként megújult a vasúti pálya és annak környezete. Elkészült Debrecen és Balmazújváros közötti vonalszakasz villamosítása. Korszerűsödtek a biztosító berendezések és a forgalomirányítás. Megújult Balmazújváros állomása. Új megállóhelyek létesültek, átépültek útátjárók, megújult a keleti főcsatorna, a vasúti hídja is. Közel 55 vágánykilométeren épült ki villamos felsővezeték, és új felújított vágányszakaszok készültek, 8 útátjáró újult meg, közel 53 kilométeren korszerű központi forgalomirányítás épült ki, és új, illetve megújult megállóhelyek is szolgálják az utasokat. Fontosak ezek a számok, de egy fejlesztés valódi értékét mégsem ezek mutatják, hanem hogy mit érez belőle az, aki reggelente felszáll a vonatra. Gyorsabban ér el a munkahelyére, kényelmesebb körülmények között várakozhat, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válik az utazása. Egy munkahely, egy iskola vagy éppen egy család könnyebben válik elérhetővé. Ezért ez a vasútvonal nem egyszerűen egy vonal a térképen, hanem kapcsolat emberek és városok között. Debrecen növekedésével párhuzamosan ugyanis nem lehet az a célunk, hogy minden új közlekedési igényt még több autóval és még több úttal, még több út megépítésével szolgáljunk ki. Olyan vasútra van szükségünk, amely valódi alternatívát kínál. Gyors, kiszámítható, kényelmes és jól illeszkedik a mindennapi élethez. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek ugyanis nagy győztese lesz Debrecen. Több 100 milliárd forintot fogunk elkölteni itt a térségben vasútra, illetve a debreceni nagyállomás felújítására. A következő lépés a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal felújítása lesz.
1: A felújítással kapcsolatban a debreceni televíziónak Papp László is nyilatkozott, Debrecen polgármestere.
3: Debrecen egyik legfontosabb elővárosi vasúti vonal szakaszává tette a Debrecen és Balmazújváros közötti vasutat. Új megállóhelyek alakultak ki, a pálya teljes egészében megújult, villamosított pályaszakasz alakult ki. 100 km/h sebességre képes ez a felújított szakasz. És ez azt jelenti, hogy sokak számára egy reális alternatívává válik az, hogy nem ülnek autóban mondjuk Balmazújvárosban, vagy adott esetben Debrecenben, hogyha oda akarnak menni, hanem vasúti járművekkel, vonattal meg lehet közelíteni, el lehet érni Debrecen, és ez jelentős terhelést vesz le város közúti rendszeréről. Ugye az elmúlt években Debrecenben mind a közúti fejlesztések, a nagy csomóponti fejlesztések és a vasúti fejlesztések is fontosak és meghatározóak voltak. Bízom benne, hogy ez a folyamat ez a következő években is zajlik majd. Ezt a szakaszt 2022. novemberében kezdtük el felújítani, akkor indult ez a beruházás. 2026-ban most szeptemberben ért véget, most volt a hivatalos átadója. Gyakorlatilag egy 4 éves felújítási munka volt, és hát köszönöm a türelmét az utazó közönségnek. Átvészeltük ezt a nehéz időszakot, és mostantól kezdve nagyon komfortosan és biztonságosan lehet közlekedni a két város között. A Debrecen közlekedési fejlesztésében van még egy ötödik elem a nagy csomóponti fejlesztéseknél, ez az Ótemető, Rakovszki, Árpád tér felújítása, bővítése. Reményeim szerint a kormány fogja biztosítani hozzá a forrásokat. Az előző időszakban, az előző kormányzat alatt indult a közbeszerzési eljárásra, és ebben a tekintetben döntést kell majd hozni. Jó hír, hogy a 100-as vasútvonal Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz megújítására is elindult a közbeszerzési eljárás. Ez tartalmazza a Vágóhíd utcai felüljáró felújítását, átépítését, először egy kétszer egysávos felüljáró kiépítésével, és tartalmazza a Sámsoni úti aluljáró megépítését is, ami a Sámsoni út forgalmának akadálymentesé tétele szempontjából bír nagy jelentőséggel. Úgyhogy a következő években is zajlanak majd a fejlesztések. De jó hír, hogy a tervezési folyamata elindulhat a közeljövőben a főpályaudvarnak, a nagyállomásnak, elindult a kommunikáció, elindult a tárgyalás a kormányzat és az önkormányzat között a város közösségi közlekedési rendszerének, villamos pályájának és a tramtrénnek a tervezésével kapcsolatban. Ez a közös gondolkodás jó megoldásokat fog felszínre hozni, meggyőződésem, úgyhogy rövidesen jelentkezünk majd a részletekkel.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93-et a Sunshine FM, és már is friss közlekedési infókkal folytatjuk így szeptember 20-án is Bardás Béla stúdióban. Szia!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ezen a hétvégén is rengeteg mezőgazdasággép lassú járművel szembesülnek a közlekedők lakott terten belül és lakott terten kívül is. Vontatványokkal közlekednek. Tart a kukoricabetakarítás, rengeteg olyan lassú jármű közlekedik, amik vontatványokkal, illetve lassúbb haladással kell, hogy számoljanak a közlekedő kellő oldaltávolságot tartva és követési távolságot betartva közlekedjenek, haladjanak. És nagyon vigyázzanak arra, hogy a gépjárművek elő-hátul is legyenek mindig kivilágítva lakott terten kívül. Sok a kerékpáros is a utakon, hisz nagyon sokan sportszerűen, illetve hétvégén kikapcsolódásra igénybe véve a kerékpárral közlekednek. Ez minden vármegyére elmondható, hisz nagyon jó kiépített kerékpárutak vannak. Viszont a kerékpárosokat több kereszttábla is figyel a kerékpározás szabályának betartására. Az oldaltávolság, ami másfél méter kell, hogy legyen egy kerékpáros mellett, ha elhaladnak a gépjárművezetők, viszont azzal számoljanak, hogy a kerékpárosok több helyen át kell, hogy szeljék a főútvonalat, ezért ajánlott leszállni és áttölni a kerékpárt, mint gyalogosként közlekedni. Sajnos több baleset is történt ezen a hétvégén már a vármegyék területén. Önök vigyázzanak, nagyobb menetidővel számoljanak, igazából hétfő reggel nagy forgalommal kell majd számolni, bármerre is elindulnak, ezért ajánlott hamarabb elindulni. Folytatódnak a közműhelyi rajtású munkálatok mindenhol a vármegyék területén, amik további forgalomkorlátozást eredményeznek ezen a hétvégén, sőt, majd hétfő reggel is. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
2: Köszönjük szépen, a bárkinek bármi infója van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM.
1: Let's get down to business.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és már is egy izgalmas kis mozis témával folytatjuk, hiszen 2177-ben egy idegen támadás örökre megváltoztatja a világot, és egy 11 éves fiú életét is. 20 évvel később Jack egy különös küldetés során olyan titkok nyomára bukkan, amelyek megkérdőjeleznek mindent, amit addig a múltról és az idegen fenyegetésről hitt. Mesterséges intelligencia, alternatív időségek és egy közelgő háború szövi át a történetet, de vajon ki az igazi ellenség is, meg lehet-e változtatni azt, ami már megtörtént? Egy izgalmas sci-fi történet következik időről, döntésekről és az emberség jövőjéről. Magyar változatban pedig ismerte színészek szólaltatják meg a szereplőket, köztük Széres Tamás, Miller Zoltán, Epres Attila, Németh Borbála, Schneider Zoltán, Kálid Artúr, valamint Csondor Kata. És hogy hogyan készült a film, milyen infók vannak még maga a történet mögött, erről beszélgettünk korábban Gyurica Ferencszer, a múltad a jövő alkotójával.
2: Honnan jött az ötlet, hogy belevág egy ilyen nagy projektbe?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én ugye nem animátor vagyok, hanem popzeneszerző vagyok, és abban az időben, amikor ezt a filmet elkezdtem készíteni, előtte nagyon-nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy most már kicsit váltanom kéne műfajban, mert rengeteg popzenét csináltam. Ahhoz, hogy a zenészek többsége, hogy megéljen, ahhoz rengeteg munkát be kell vállalni, és egy kicsit befáradtam a popzenék egy síkúságába, kellett valami, ami visszavezet a zenekészítés élvezetéhez, és én arra gondoltam, hogy valami filmzenét kellene csinálni. De igazából első körben próbáltam mindenféle filmes munkákat szerezni kisebb sikerrel. Olyan igazán nagy előrelépés nem történt, és akkor úgy döntöttem, jó, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Csinálok én egy filmet, és ahhoz olyan filmzenét írhatok, amilyet akarok. Innen indult ki ez az egész folyamat.
2: A hallgatók milyen popzenei munkáidat ismerhetik?
3: Hát a régiek közül Happy Gang, Vétek, Pete Junior and Fernando, ugye viszonylag újabbak közül Pamkutya, és hát legutoljára egy nagyon nagy, több milliárdos nézettségű YouTube csatornának csináltam zenéket, az volt a nagy mennyiségű.
2: Az animációs film elkészítése, amennyire én tudom, nehezebb, mint egy élőszereplős film elkészítése. Miért animációs film mellett döntöttél?
3: Én amikor ebbe belevágtam, akkor nem gondoltam erre, sőt éppen úgy gondoltam, hogy az élőszereplős a nehezebb, hiszen ott össze kell szedni a színészeket, operatőrt, helyszínt, mindent, és innen Kiskunmajsáról, ahol én itt élek, így ez elég nehéz feladatnak tűnt számomra. Én úgy éreztem, hogy az animáció lesz a könnyebb. Aztán persze utólag kiderült, hogy ezért nem egészen így van. Tehát, hogyha lett volna ilyen tudásom már az animációs műfaj kapcsán, akkor lehet, hogy nem vágok bele, mert ez egy iszonyatosan nehéz dolog volt. De így utólag nekem az volt a szerencsém, hogy naív voltam és nem tudtam. Tehát így tudtam elkészíteni végül ezt a filmet. A másik része viszont az, hogy az animációs műfaj az egy szabad műfaj. Történetben, látványban, helyszínekben tulajdonképpen korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésedre, és ami miatt a filmet elkészítettem, az ugye a film zenéje, ami nagy zenekari filmzene, ez kifejezetten adja magát. Hogyha már a film zenéje ilyen nagyívű, amit én elterveztem magamnak, akkor a film látványvilága is lehet akkor nagyívű, ez pedig az animáció tudja igazából biztosítani.
2: A nagyívű ebben az esetben mit jelent?
3: Nézd, hogyha megnézed a mai magyar filmeknek a stílusát, a felhozatalát, akkor azt látod, hogy legalábbis a független filmek esetében, hogy kis költségvetésből készülnek, ennek megfelelően inkább a színészi játékra esik a hangsúly, mint mondjuk a történeti elemekre, vagy a látványra. Én ezzel teljes mértékben szakítani akartam. Most, hogyha bemész egy moziba megnézni egy magyar filmet, akkor nagy valószínűséggel elmegy az életkedved is. Ez a rög magyar valóság. Az, amit látsz egy magyar filmben, a legtöbb esetben. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem, de úgy gondolom, hogy a nézők ezt egy kicsit megunták. Tehát most már kellene valami vérfrissítés, kellene valami modern, egyértelműen erre a hollywoodi sztájlra mentem rá. Tulajdonképpen én is ilyen science fiction rajongó vagyok. Számomra egyértelmű volt, hogy én ebbe a világba megyek el. Űrhajós üldözéstől, verekedésekig, robotokig, gyorsvágásokig, minden benne van, ami a műfajnak a jellegzet. sikeressége, a nagy ívűség alatt én ezt értem.
2: 6,5 évig készíteni egy filmet, ez nagyon sok idő. Volt olyan időszak az életedben, amikor elbizonytalanodtál?
3: Durván már 2 éven dolgoztam a filmen, amikor kicsit befásultam, mert úgy éreztem, hogy nem haladok. Eleve úgy terveztem, hogy én ezt majd 1,5 év alatt megcsinálom, ami így utólag visszagondolva teljesen képtelenség, nem is értem, hogy gondolhattam én ezt. Akkor láttam azt, hogy egyrészt a film minősége sem éri el azt a szintet, amit szerettem volna kihozni belőle, másrészt meg még rengeteg munka hátra volt, és ott elgondolkodtam, hogy érdemes-e ezt folytatni, de úgy éreztem, hogy ezt nekem mindenképpen meg kell csinálni, be kell bizonyítani saját magamnak azt, hogy én erre képes vagyok, és onnantól kezdve teljesen másfajta munkamódszerben és morában kezdtem el ezt folytatni. A zenei munkáimat is visszamondtam, napi 16 órában hétvégenként is, hát így tudtam elérni azt, hogy ez a film 6,5 év alatt elkészüljön. Persze maga a film, a képi részek azok már olyan 4,5 év után már készen voltak valamennyire. Akkor még hátra volt a zene, hátra volt a hangeffektezés, a szinkron, meg még ráadásul most így legutoljára az angol változat. Így összességében így jött ki ez a 6,5 év. Nagyon fárasztó volt, tehát senkinek nem javaslom, hogy így belevágjon egy filmkészítésbe, mert rendkívül megterhelő.
2: Beszéljünk egy kicsit a történetről. Miről szól ez a film?
3: 2197-ben járunk, a főhősünk egy börtönben ücsörög ártatlanul, amikor megkeresi őt egy tábornok, és innentől kezdve a főhősünk élete teljesen megváltozik, felfordul minden, neki kell megmentenie az egész világot, és természetesen a múltjáról is megtud valamit, amiről még ő maga sem tudott semmit. Extrémen leegyszerűsítve ennyi, valójában azért persze ennél jóval többről van szó, hiszen ez egy időutazós történet, ahol bonyolítjuk a dolgokat, ahogy csak lehet.
2: Kik adják a karaktereit hangját?
3: A filmben csupa nagyágyú színész van, többek között Miller Zoltán, Németh Borbála, Csondor Kata, Kálid Artúr, Széles Tamás, Nagy Pál Gábor, Kőszegi Ákos, Schneider Zoltán, Vrajk Kai Zoltán, tényleg, hát felsorolni is képtelenség, de mindegyik nagyon-nagyon jó színész, és csodálatos munkát végeztek, úgyhogy ők voltak azok, akik az én kis élettelen karaktereimbe életet leheltek.
2: Mennyibe került neked ez a film? Mert azért legyünk őszinték, egy film elkészítése az soha nem olcsó mulatság.
3: Erre én nem kaptam semmilyen támogatást ilyen állami intézménytől, mint például az NK vagy a Nemzeti Filmintézet, szóval nem dobtak hozzám hirtelen milliárdokat, 16 millióból készült a film.
2: Tehát a te magántőkédből jött létre.
3: Igen, és én ezzel 19-re lapot húztam, úgyhogy elég kockázatos így belevágni egy film elkészítésébe, hogy nincs mögötted egy szponzor vagy bármi, de nekem már nagyon érett az, hogy ezt megcsináljam, úgyhogy egyszerűen muszáj volt.
1: A Gyurica Ferenccel készített interjút pedig hamarosan folytatjuk majd.

0: kisemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jöhetnek a magyar sportban. 38-an kapták meg a kiváló sportoló kitüntetést. A keleti megyéket is érinti a rókák immunizálása. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a kormány a magyar sportban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetekben. A tilalom a politikai tisztség megszüntetése után további 4 évig fennmaradna. Emellett 4 évre kizárhatják a sportvezetésből azt is, akinek hivatali ideje alatt súlyos szabálytalanságot tártak fel az állami támogatások felhasználásában. Hajdúszoboszlón gyakorlatoztak a Hunor mentőszervezet új tagjai. Szeptember 14-e és 18-a között a Romvárosban 23 felderítő és 10 alpin technikai újonc vett részt speciális képzésben. A résztvevők az elméleti oktatás után a mentéseknél használt eszközöket is kipróbálták. A felderítők többek között akusztikus műszerekkel, száloptikás kamerákkal és rútkamerákkal gyakorolták a romok alatt rekedt túlélők felkutatását. Az alpin technikai képzésen a kötéltechnika, a biztosító eszközök használata, valamint a sérültek és hordágyak biztonságos rögzítése állt a középpontban. Már lehet nevezni a 2027-es Debrecen maratonra. A Debreceni Egyetem által szervezett utcai futóeseményt jövő április 4-én rendezik meg, és 3-4 ezer résztvevővel számolnak. A futók 5 különböző táv közül választhatnak majd. Lesz 1,7 kilométeres gyermek és jótékonysági futam, 5 kilométeres rövid táv, valamint negyed, fél és teljes maraton is. A félmaratoni és maratoni távokra csapatok is nevezhetnek. A rajta a Nagyerdei stadiontól lesz, az útvonal pedig Debrecen több nevezetességét is érinti. Kedvezményes nevezés 2027. január 1-jéig érhető el. Több mint 250 élsportoló hallgatót köszöntött a Debreceni Egyetem a jubileumi UD egyik nyitó eseményén. A 2025-26-os tanév kiemelkedő sport teljesítményeiért 2 kategóriában adtak át elismeréseket. 38 hallgató kapta meg a kiváló sportoló kitüntetést. Emellett a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságon eredményesen szereplőket is díjazták. Az egyetem kiemelten támogatja egyébként a sport és a tanulás összehangolását, többek között sport ösztöndíjjal és mentorprogrammal is. A DEAC jelenleg egyébként 30 szakosztállyal és mintegy 3500 igazolt versenyzővel működik. Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Magyarország déli és keleti megyéiben. A vakcinát tartalmazó csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a kijelölt külterületekre, a lakott részeket nem érinti a művelet. Az érintett térségekben a program idején ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A NÉBIK arra kéri a lakosságot, hogy a megtalált vakcinás csalétkekhez ne nyúljanak, hagyják azt a helyén. A védekezésre azért is szükség van, mert a veszettség a környező országokban továbbra is jelen van. Magyarországon egyébként idén eddig 2 fertőzött esetet igazoltak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: 3, 2, 1. Köszönjük szépen a friss hideket, Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, 1 óra után járunk már, pörög tovább a Civis Aktuál, ebben az órában is megígérem, hogy hozzam a klassz zenéket, a rengeteg helyi infót, illetve rákukantunk majd a programokra is. Tarts velem a következő 60 percben is.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltatása.

0: a Civis Aktuál.
1: Tovább folytatjuk a beszélgetést a Múltod a Jövő című filmről, ami hamarosan majd megjelenik. Egyenesen az alkotóval beszélgettünk, Gyurica Ferenccel.
2: Visszatérve a filmedre, a film zenéje egyébként olyan lett, amilyennek te megálmodtad?
3: Abszolút, és nem is kellett kompromisszumokat kötnöm. Én nagyon szeretem John Williams munkásságát, Alan Silvestri munkásságát, és bár nem teljesen olyan, nem az a stílus, mert azért minden zeneszerzőnek van egy saját stílusa, de azért tetten érhetők ezek az elemek is a filmzenémben. Ha már így a film zenéjéről beszélünk, létezik egy betétdal is a filmhez. Ezt Barabás Miklós barátom énekli angolul. A betétdalt megtaláljátok a YouTube-on Timelines Collide elnevezéssel.
2: Még az adáson kívül beszélgetve mondtad nekem, hogy egy egyedi technológiát is ki kellett dolgoznod ahhoz, hogy ezt a filmet meg tud csinálni.
3: Igen.
2: Pontosan mi is volt ez?
3: Próbálok nem túl technikai lenni, igazából a lényeg az, hogy a 3D renderelő szoftverből, amikor kirenderelem a jelenetet, igazából a jelenettel nincsen semmi baj, de az emberi arcokat nem tudta szépen megjeleníteni, és kitaláltam egy módszert, amivel úgymond fel lehet turbozni az emberi karaktereknek az arcát, hogy élethűbbnek tűnjön. Az egésznek az a lényege, hogy nem magába a renderelésbe nyúlok bele, hanem a már kirenderelt videóanyagba. Tulajdonképpen ez egy különleges videószerkesztési módszernek felel meg, ahol kiválasztok egyetlen egy képkockát az adott jelenetből, azt felturbózom, amennyire csak lehet, és utána annak a segítségével, meg egy általam fejlesztett szoftvernek a segítségével az összes többi képkockát feljavítom. Leegyszerűsítve ez így működik. Úgyhogy ha a moziban megnézed, akkor látni fogod, hogy mennyire élethűek a karaktereknek az arcai.
2: Kiknek ajánlod ezt a filmet?
3: Aki szerette a régi Star Wars-t, aki szereti a Star Trek univerzumot, vagy akár a Stargate Atlantis sorozatokat, aki videójátékokkal szeret játszani, én úgy gondolom, hogy ezek az emberek meg fogják találni a számításukat ennek a filmnek az esetében.
1: Gyurica Ferencnek köszönjük szépen a beszélgetést!

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ráfordulunk a legfontosabb program kínálatokra. Kis Kata már a stúdióban. Szia, hallgatunk is.
3: Szia, Roli. Ízlik a galagonya, és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízlik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini-féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben. Készüljetek fel egy felejthetetlen, dögös és csupa mosoly estére Debrecenben. Szeptember 23-án, szerdán 18 órától Fésűs Nelli érkezik az Adi pódiumra az Engem nem lehet elfelejteni című zenés műsorával. Garantált a fantasztikus hangulat, a fülbemászó dallamok és a rengeteg nevetés a debreceni Ady Endre gimnáziumban. Ha szeretnétek egy igazán felhőtlen, dallamos kora estét eltölteni, irány a Liszt Ferenc utca Debrecenben. Készítsétek be a képzeletbeli puskát és a smokingot, mert az Egyesült Államok 250. születésnapját ünneplik Debrecenben. Szeptember 25-én, pénteken, este 7-kor a Kölcsei Központban a Kodály Filharmonikusok elhozzák Bernstein legpörgősebb dallamait, Copland jazzes klarinét versenyét és Dvorzsák legendás új világszimfóniáját. Komoly zene, egy jó adag amerikai jazz és semmi unalom. Ugorjatok be egy fergeteges zenei időutazásra a Hunyadi utcába Debrecenben. Michael Jackson ikonikus lágerei olyan köntöst kapnak Debrecenben, amitől mindenkinek eláll a lélegzete. Szeptember 26-án, szombaton este 7-kor a Kölcsei Központ nagytermében robban a Jacksonáta, ahol több mint 50 zenész, rockzenekar, vonósok és egy 30 fős kórus gondolja teljesen újra a popkirály legendás dalait. Felejtsétek el az olcsó imitátorokat, ez egy vérbeli zenei utazás lesz. Pattanjatok fel a fotelből, és irány a Hunyadi utca Debrecenben. Garantált rekeszizomláz vár mindenkire, mert az ország első számú humor királynője robban be Debrecenbe. Szeptember 27-én a Kölcsei Központban Ráskó Eszter hozza el a nyers, kendőzetlen és brutálisan vicces valóságot a Sátántanga című önálló estjével. Ha szeretnétek egy jót sírva nevetni a mindennapi bénázásainkon, akkor irány a Hunyadi utca Debrecenben. Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi esttel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Aranylemez című pikáns előadást a református nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a nagytemplom Debrecenben. Lélekbúvárkodásra fel, mert eljött az ideje, hogy végre lerakjuk a gyerekkori láthatatlan batyut Debrecenben. Október 9-én, pénteken, este 6:30-kor Bibók be a pszichológus érkezik a Lovardába az Ellopott gyermekkor című előadásával. Ha te voltál a mindig jó, túlzottan felelősségteljes mintagyerek, itt az idő megérteni, miért cipálsz felnőttként is túl sok terhet. Keressétek meg a belső nyugalmat, és találkozzunk a Kassai úton Debrecenben. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig érdemes majd szemezgetni a sunshine.hu-n.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és 35 évvel ezelőtt hozta létre az Immanuel Alapítványt a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség, hogy támogassa a fogyatékkal élőket támogató Immanuel otthonát. Az eltelt 3,5 évtizedben az intézmény egyre ismertebb és elismertebb lett. Ma már a város életének szerves részein az Immanueles fiatalok, erről beszélgettek egyébként korábban a debreceni televízióban a Nagy Templomi Gyülekezet lelkipásztorával, Oláj Istvánnal.
2: 21 éve vagyok itt az egyházközségnél lelkipásztor, és 10 évig voltam kereken az Immanuel otthon és iskolának lelkipásztora. Ez azt jelenti egyébként az intézményen belül lelkipásztori szolgálat, hogy hittanórákat tartok a fiataloknak, találkozok családokkal, lelki gondozói beszélgetéseim vannak, bibliaórát tartok, különböző ünnepségeken jelen vagyok közöttük, és hogy ott megélem köztük azt a szeretetet, amit én is kapok Krisztustól, a mi Urunktól. És hogy milyen volt kezdetben, ez egy olyan kérdés, amire most így hirtelen válaszolva azt mondom, hogy jó volt akkor elkezdeni, bár előtte a teológián én nem kaptam ilyen jellegű, akkor az időben legalábbis, amikor én végeztem még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, még nem volt ilyen jellegű specializáció képzés, hogy kifejezetten fogyatékkal élők közötti szolgálatra készültünk volna. Nekem ez volt az első ilyen szolgálati területem, és ugye én lelkipásztorként ahhoz voltam hozzászokva, hogy kiállok fekete öltönyben, nyakkendővel és a Bibliával a kezemben, hirdetem az evangéliumot. És most, hogy így megkérdezte szerkesztő úr, eszembe jutott az a történet, ami az első karácsonykor történt itt velem, az Immanuel otthonban. Ugyanúgy kiálltam, szülők voltak ott voltak a gondozott fiatalok, ott voltak a munkatársak, és én az evangéliumot hirdettem, a karácsonyi történetről volt szó, és úgy már közepén jártam a mondani valómnak, amikor az egyik fiatal felállt, oda jött hozzám, becsukta a Bibliát, ami ott volt a kezemben, fogta és elment vele. És ugye nem találkoztam még akkor ilyen helyzettel korábban, ige hirdetőként, és ez akkor megtanított engem egy nagyon fontos dologra, hogy ezek között a fiatalok között nem elég az, hogyha csak kiállok és szóval hirdetem az evangéliumot, mert a hit hallásból van, ezt a Szentírásból tudjuk, de mégis az Úristennek azt gondolom, hogy nagyon sok útja van ahhoz, hogy megszólítson bennünket, és megszólítsa ezeket a fiatalokat is, mert én hiszek abban, hogy őket is eléri az a krisztusi szeretet, ami nekünk is a legnagyobb kincsünk. A fogyatékkal élőknek a társadalmi elhelyezkedés, vagy a társadalmon belüli elfogadottsága sokat változott, hál' Istennek az elmúlt 20 évben, már, hogyha már 20 évről beszélünk, ezt már én is így látom, de azt gondolom, hogy mindig nagyon sok tennivaló van ez ügyben, mert van egy ilyen mondás, nem tudom már most hirtelen, hogy kinek tulajdonítják ezt a mondást, hogy fogyatékosok nélkül egy gyülekezet fogyatékos, nem tudom, hogy ezt ki mondta, de ez valóban így van, mert hogy tőlük nagyon sok mindent tanulhatunk, rengeteg értéket hordoznak magukban ezek a fiatalok, vagy ezek az emberek, akik fogyatékkal élnek, és nagyon sok mindent át tudnak nekünk adni. Érdekes, én azt tapasztaltam meg abban az elmúlt 20 év, hogy bennük azért nem alakultak ki még azok a gátlások, amik egyébként bennünk már ott vannak, hogy az évek alatt ezeket az ember sajnos magába szívja, vagy felépíti magában ezeket a gátakat, falakat. Ott bennük ott van a közvetlenség, amikor bemegyek hozzájuk az intézménybe, akkor kitárják a kezüket, hogy István bácsi, megjöttél, és nagy szeretettel megölelnek, és ez nekik teljesen természetes. Szóval nagyon sokat tanulhatunk tőlük, azt gondolom, és az, hogy ők jelen vannak közöttünk, ez érzékenyebbé tesz bennünket a másik ember iránt. Ugye a Szentírásban olvashatunk arra, hogy Jézus is erre utal, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, de közvetlenül ott van utána, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagad. És a fele barát az a mindenki, tehát a másik ember, az embertársam, aki ott van mellettem, és ebbe ők is beletartoznak, és együtt megyünk, hogy ők nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy látják őket, hogy jelen vannak, de nem tudják, hogy hogyan menjenek oda hozzájuk, vagy egyáltalán mit kezdjenek velük, hogyha közelükbe kerülnek egy fogyatékkal élőnek, hogy sokszor úgy beszélnek róluk, mint olyanokról, akiket így sajnálni kell, vagy feltétlenül akik a rászoruló kategória, és nem, mert ők is arra vágynak, hogy ugyanúgy kezeljük őket, mint bárki mást, és hogy mi nem egy különálló kaszt vagyunk, vagy különálló kasztok, hanem együtt megyünk az úton, mert hogy mindannyiunknak vannak hiányosságai, mindannyiunknak vannak valami tökéletlenség az életében, és hogy azért a teljesség felé haladunk, és mi együtt megyünk ezen az úton, és azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon-nagyon sok tennivalónk van még, hogy az ő elfogadottságuk az meglegyen, mert ez a gyülekezetben már azt gondolom, hogy nagyon jelen van, de ott is inkább úgy érzékelem, hogy a fiatalabb generáció az, akik inkább tudnak hozzájuk közvetlenül viszonyulni. Van nekünk egy mesejátékunk, ezt említhetem, gondolom, ez a reklám helye, és akkor egyben most, a Pöttyé és a Pille. És a YouTube-on egyébként azt hiszem 2 milliós nézettsége van, tehát ez a legnézettebb YouTube videója az egyházközségnek, és itt ugye általános iskolás diákok és a mi fiataljunk, az imán alatt otthonban gondozott fiatalok mutatnak be egy darabot arról, hogy hogyan alakul át egy hernyóból egy pillangó, és akkor így a barátságról szól ez a történet. De a lényeg az, hogy amikor ezek a fiatalok, akik általános iskolába járnak, például a Kölcsei gyakorló általános iskolába, és utána beszélgettünk velük, hogy hú, milyen volt nektek fogyatékos fiatalokkal együtt lenni ebben a darabban, akkor ők csodálkoznak, hogy nem értik a kérdést, hogy fogyatékos fiatalok, hát nem, mert ő olyan ugyanott volt, és ott volt a társam, és igaz, hogy kerekesszékben volt, de nem tűnik fel neki, nem tűnt fel neki, és azt gondolom, ez a legfontosabb, hogy tényleg érezzem, hogy a fele barátom, a társam, ő ugyanolyan ember, mint én, és nem érzem a különbséget. Na, eddig kellene eljut, vagy eddig lenne jó eljutni. Tényleg, ha valaki most itt nézve ezt a beszélgetést, hallgatva bennünket, kedvet kap ahhoz, hogy esetleg jobban megismerje őket, vagy önkéntes munkát végezzen, és megtapasztalja azt, amit ön is átélt, és én is ezek között, a fiatalok között, akkor tudom ajánlani, hogy keressen meg bennünket, az imánál otthont, és jöjjön el, találkozzon ezekkel a fiatalokkal, mert ők biztos, hogy örömmel fogják fogadni, és nagy szeretettel. Nekünk mindig is ott volt az a misszió, az a küldetés a gondolatunkban, mert ezt le is írtuk, hogyha valaki megnézi az imánaton honlapját, ott is megtalálja, hogy mi nem csak azt szeretnénk, hogy ott az intézmény falaim között a legjobb minőségi ellátást kapják ezek a fiatalok, hanem hogy menjünk ki a társadalomba, menjünk ki az emberek közé, mutassuk meg ezeknek a fiataloknak az értékeit. Tehát ez egy küldetés, ez egy misszió, ez egy olyan gondolkozás, egy olyan lelki formálódásban vagyunk mindannyian benne, amiben ez nagyon sokat hozzá tud tenni az imánál otthon, és ezért valósítunk meg kiállításokat. Például itt az emlékerben, ugye most augusztus 20-a alkalmával, vagy az ünnep alkalmával volt egy kiállítás, meg egyébként ez volt már a harmadik, és most ugye arcok voltak kiállítva, hatalmas nagy arcok, a fákra felrakva, és ezeket az arcokat, a szempillákat, a szemeket, a szájakat, a hajat, azt mindet a fiatalok dolgozták ki hónapokon keresztül egyébként. Nagyon értékes alkotások voltak ezek. Ebből a szempontból nagyon sok munkaórát tettek bele a fiataljaink, és azt akartuk pont megmutatni, hogy tényleg ezeknek a fiataloknak olyan értékeik vannak, amivel hozzá tudnak tenni a társadalomhoz, hogy ő nem csak egy olyan fiatal, aki segítségre szorul, vagy akit állandóan támogatni kell, hanem ő maga is tud tenni valamit, és ők tenni is akarnak. Hogy lássuk meg, hogy igen, ők jelen vannak, ők értéket tudnak teremteni, és örüljünk ennek együtt, mert hogy ez lenne a legfontosabb, hogy együtt valóban érjük meg ezt a közös örömet. A szakmai munkára annyit tudok elmondani, hogy ugye képzett gyógypedagógusok foglalkoznak a fiatalokkal. Hogyha bejön valaki az intézménybe, akkor azt tapasztalja, hogy vannak különböző csoportok, ezek kis létszámú csoportok, 5-6 fős létszámmal, és ugye egy gyógypedagógusi asszisztens, akik jelen vannak velük a csoportban, és a csoportból mennek el különböző kezelésekre, foglalkozásra ezek a fiatalok, ugye különböző terápiák vannak, masszázs, gyógytorna, de van állatterápia, és például pónió is szokott érkezni hozzánk rendszeresen. Ezek mind benne vannak a tanrendben, és mind a mellett, hogy minőségi ellátást kapnak a fiatalok nálunk, ott van a lelki rész, mert ez nem maradhat le. Ez azt gondolom a legfontosabb része a mi működésünknek, mert hogyha nincs lelki erő, nincs lelki támogatás, akkor nagyon-nagyon nehéz ezt a feladatot, ezt a munkát végezni a fiatalok, mert ezért van rendszeresen lelkipásztori jelenlét az intézményen belül, munkatársi áhítatok is szoktak lenni rendszeresen, ezentúl hittanórákat is tart a lelkipásztor, és a családgondozás is nagyon-nagyon fontos része a szolgálatnak, mert ott akarunk lenne a családok életében segíteni és támogatni őket, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert hogyha belegondolunk most itt abba, hogy azért, ha valaki gyermeket vár, mindenki arra számít, hogy a gyermeke egészséges, ezt is így készülünk a gyermek áldásra, így várjuk, és nem arra készülünk, hogy probléma lesz akár a szülésnél, vagy akár valami genetikai probléma, és hogyha ez megtörténik, és megszületik a gyermek, akkor ugye a szülőben ott vannak a kérdések, a miértek, ott van az, hogy innentől kezdve akkor megváltozik az élet, találok-e segítséget, és a családon belül nagyon fontos, hogy legyen ott segítség a szülő mellett, de az, hogy ott van egy lelkipásztor, akire lehet számítani, és elmegy látogatóba, együtt imádkozik a szülőkkel, beszélget velük, ez nagyon-nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ezt, hogy valakinek fogyatékkal élő gyermeke van, és neveli, ott van mellette, ez nagyon-nagyon fontos a hit. Sőt, én azt gondolom, enélkül nagyon-nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen fejleszteni, ott lenni a gyermek mellett a mindennapokban, és ehhez adunk mi támogatást és segítséget.
1: A nagy templomi gyülekezet lelkipásztorának, Olá Istvánnak köszönjük szépen a beszélgetést.

0: volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megváltozik az országgyűlés ülésezési rendje. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jöhetnek a magyar sportban. 50 fős zöldőrség alakul Magyarországon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Az új rendszerben a plenáris ülések és a bizottsági munka külön hetekre koncentrálódik, a 3. hét pedig elsősorban a választókerületi és egyéb képviselői feladatoké lesz. A képviselők a következő ülésnapokon többek között az egészségügyi törvények, a szakmai kamarák, a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálása, valamint a magyar építészet és a közút közlekedés szabályainak módosításáról is tárgyalnak. Az interpellációk és az azonnali kérdések időtartama eközben 60-ról 90 percre nő majd. A magyar közút üzemeltetné a jelenlegi, az MKIF kezelésében lévő autópályákat, ha sikerül megszüntetni a koncessziós szerződést, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez a magyar közútnak vissza kellene kapnia az autópálya mérnökségeket, az üzemeltetéshez szükséges járműveket és több mint 900 szakembert. A kormány az év végétől szeretné lezárni a koncessziót, ehhez azonban a koncesszor közreműködése is szükséges. Vitézy szerint az állami üzemeltetés 53%-kal, a nagyobb karbantartások pedig 61%-kal lehetnek olcsóbbak. Átalakul a szakképzési centrumok irányítása, megszűnik a kancellári rendszer, az intézményeket pedig jövőben egy főigazgató vezeti majd. A törvénymódosítást 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés, az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok jelenlegi és korábbi vezetői is indulhatnak. A kormány a felső vezetői létszám csökkentésétől jelentős megtakarítást vár. Az új rendszer 2027. január 1-én lép életbe. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a kormány a magyar sportban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetekben. A tilalom a politikai tisztség megszüntetése után további 4 évig fennmaradna. Emellett 4 évre kizárhatják a sportvezetésből azt is, akinek hivatali ideje alatt súlyos szabálytalanságot tártak fel az állami támogatások felhasználásában. Új országos környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését 2027. januárjától. Az országos élőkörnyezet felügyeleti főhatóság többek között környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti feladatokat lát majd el. Országos szintre emelik az akkumulátorgyártás és az akkumulátorhulladék környezetvédelmi ellenőrzését is. A szervezeten belül legalább 50 fős zöld őrség alakul az illegális hulladéklerakások, állatkínzás és más jogsértések felderítésére. Szigorodnak a bírságok is. Ma a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegéseknél akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap hűvösebb, változékony idő érkezik térségünkbe. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután mindössze 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Szűcsinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel rádióz velem az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Megkezdem az órát Kaigóval és a Save My Love-val.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, szeptember 20-án a Friderikák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. 2023 óta szeptember 20-a hivatalosan is a Föld takarításának világnapja, tehát a takarítás világnapja. Régebben ezt a napot szeptember 3. szombatján tartották, viszont 2024 óta fixen mindig szeptember 20-án van. És hogy mi a célja, nem egyszerűen a takarításról szól, hanem elsősorban a hulladék és a környezetszennyezés elleni közösségi fellépésről, utcák, parkok, erdők, folyópartok, strandok és más területek megtisztításáról, illetve a hulladéktermelés és a kezelés problémájára való figyelemfelhívásról. A mozgalom elképesztő méretűvé nőtte ki magát. 2018 óta több mint 139 millió ember vett részt a kezdeményezésben 212 országban és területen. De szintén ezen a napon 92 éve, 1934-ben megszületett Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő és énekesnő. 507 éve, 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 97 éve, 1922-ben pedig Budapesten először vetítettek hangos filmet. A film címe Az éneklő bolond volt, az akkori Fórum, később pedig Puskin moziban vetítették a Kossuth Lajos utcában. Térségünkben jelenleg 28 Celsius fok van, nyárias idővel zárhatjuk ezt a hetet. Jövő héten már kevésbé lesz jó időnk, hiszen 20 fokra csökken vissza a hőmérséklet, és eső is várható. Viszont ami nagyon jó hír, nem lesz front ma felettünk. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de hogyha bármit látsz, feltétlenül az meg velem 0620-316-3000. David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson közösével a Crazy What Love Can Do-val megyünk tovább a Sunshine-on.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Chris Rudolph, homokba rajzolt szerelem. 2001-ben utaztunk vissza az éteren keresztül a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között a Nyíres tanyai elágazásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Szintén Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben, a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak az autók, ezért időszakosan torlódás alakulhat ki. A Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken pedig további forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ugyanakkor a 36-os főút teljesen le van zárva. Október elejéig a kijelölt terelőút a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárást. És nagyon fontos, szeptember 21-től a 41-esen az Orosi úton burkolatfelmarás történik, ez forgalomkorlátozással jár. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, többek között a 33-as főúton, ahol útépítés zajlik. Ez érinti a 101-es és a 103-as kilométer közötti szakaszt. A 35-ös főúton útszűkületre kell számítanod Hajdúböszörménynél, ahol optikai hálózat fejlesztése zajlik. A 65-ös és 66-os kilométer környékén útszűkület mellett haladhat a forgalom. És végezetül pedig a 471-es főúton lezárásra került a kanyarodósáv Debrecenben. Útépítés miatt a 2-es kilométernél lezárták az Acsádi út felé kanyarodó sávot. Érdemes a környéken fokozott figyelemmel közlekedni. Továbbra is segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Teddy Swims, Mr. Know It All című dalát játszom 2026-ból a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

Harris után el is érkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában fogunk horoszkópozni, és foglalkozunk az egészségünkkel is, de nem haladok ennyire előre. Az órát elbúcsúztatom Pinkkel és a Rise Your Glass-szal 2010-ből, utána egy pici reklám, aztán pedig jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Nem menj sehová!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megyei szintre kerülnek a járási élelmiszerlánc felügyeleti egységek. Ételhordóban tárolta a marihuánát egy debreceni férfi. Újabb díj jön az unión kívülről rendelt csomagokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány. A tervek szerint a járási hivatalok jelenlegi élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A Nébih közben megkapta az érintett agrár, élelmiszerlánc, állat és növényegészségügyi hatásköröket is. Magyar Éva kormány szóvivő szerint a cél, hogy a jelenlegi többszintű irányítás helyett közvetlenebb szakmai kapcsolat jöjjön létre a Nébih és a területi végrehajtás között. A kormány az átalakítástól gyorsabb és hatékonyabb hatósági működést vár. Több mint 50 gram marihuánát találtak a rendőrök egy debreceni lakásban. A nyomozók egy kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítése során jutottak el a 19 éves külföldi férfihoz, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A lakás átkutatásakor a drogot egy ételhordóban találták meg és foglalták le. A férfival együtt 18 éves élettársát is előállították, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Mindkettőjüket kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az ügyben a debreceni rendőrfőkapitányság folytatja a nyomozást. A debreceni Miklós utca 43-as szám alatti épület kapta meg idén az év civis házadíjat. A felújítás során a korábban eltávolított homlokzati díszeket az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. Kihirdették az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is. Jövőre 5 debreceni ingatlan újulhat meg, a Darabos, a Kossuth, a Piac és a 60 utcában. Az önkormányzat a társasházak saját forrását egészíti ki. A programra egyébként idén 22 millió forintot különítettek el. A városvezetés célja a Debrecen építészeti karakterének és értékes régi épületeinek megőrzése. Ideglenesen áthelyezik a Domokos Lajos utca elnevezésű autóbusz megállókat Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 21-én hétfőn délután 1 órától aszfaltozási munkák kezdődnek a Füredi úton. Emiatt a BEM tér irányába található megállóhelyeket lezárják, várhatóan november 15-én üzemzárásig. A nagyállomás, illetve a Segner tér felé közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H járat, valamint a 971-es és 73-as éjszakai autóbuszok mintegy 60 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállókban állnak majd meg. Újabb költség jelenhet meg az Európai Unión kívülről rendelt csomagoknál. Az uniós vámreform alapján legkésőbb november 1-től új kezelési díjat vezetnek be a kísértékű külföldről érkező e-kereskedelmi küldeményekre. A díj pontos összegét még az Európai Bizottság nem határozta meg. Ez külön tétel a július óta alkalmazott 150 euró alatti küldeményeket érintő ideiglenes 3 eurós vámtól. Az új szabályozás szerint a vámügyi kötelezettségekért elsősorban a kereskedők és az online platformok felelnek. Az intézkedés érinti a Temu, a Shein és más unión kívüli webáruházak rendeléseit is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight a második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte Bruno Mars, I Just Might, vele kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene! Go!

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Két perc után a Sunshine-on elérkezett az idő, hogy átadjam a terepet Katának, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára szeptember 20-ára a csillagok.
2: A kos gyors helyzet felismerésével azonnal hárít egy nem várt fennakadást, megmutatva a benne rejlő cselekvőerőt. A bika megfontoltságával óvja meg a csapatot egy elhamarkodott döntéstől, amivel hosszú távon időt nyer mindenkinek. Az ikrek zseniálisan kapcsolja össze a látszólag eltérő információkat, és ezzel teljesen új megvilágításba helyezi a problémát. A rák odaadó figyelmével és türelmével támogatja a túlterhelt társakat, amiért sokan lesznek neki hálásak. Az oroszlán energikus fellépése és határozottsága meggyőzi a feletteseit, így saját elképzelései szerint alakíthatja a projektet. A szűz szinte mérnöki pontossággal szűri ki a rendszerbeli hibákat, megelőzve ezzel a későbbi kellemetlenségeket. A mérleg kiváló arányérzékkel osztja meg a feladatokat, így senki sem érzi majd igazságtalannak a teherelosztást. A Skorpió megalkovás nem ismerő kutató munkával jár utána a tényeknek, és hamarosan rá is jön a megoldásra. A nyilas kalandvágyó szelleme nyitottá teszi az új módszerekre, és boldogan kísérletezik a modernebb megoldásokkal. A bak munkabírása elképesztő, sorra pipálja ki a teendőket a listáján, és szilárdan állja a sarat a sürgető kérdésekkel szemben is. A vízöntő szokatlan látószögből közelít az elakadt folyamatokhoz, és ezzel egy csapással feloldja a patthelyzetet. A halak nyugodtan hagyatkozzon a megérzéseire, hogyha döntést kell hoznia. Intuíciója ez alkalommal sem vezeti tévútra.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont már robogunk is tovább a Friendship-el 2022-ből a Sunshine-on. Sunshine FM Osztról.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhatárunk változik meg, hanem érdemes egy kicsit az étrendünkre is odafigyelni. A nyári könnyebb ételek után ilyenkor rengeteg olyan zöldség és gyümölcs kerül a piacokra, amelyek kifejezetten jó választások lehetnek a hűvösebb hónapokra. Ilyen például a sütőtök, ami nem csak finom, hanem bétakaroténban is gazdag, és rengeteg féleképpen elkészíthető. Lehet belőle krémleves, köret, sütőben sült zöldség, de akár egy tartalmas saláta része is. Ősszel érdemes gyakrabban fogyasztani káposztaféléket is, például brokkolit, karfiolt vagy fejes káposztát. Ezek rostokban és vitaminokban gazdagok, és jól beilleszthetők egy változatos étrendbe. A cékla, a sárgarépa, a zeller és az édesburgonya szintén remek őszi alapanyagok. A gyümölcsökről sem kell lemondanunk, az alma és a körte ilyenkor szezonális, könnyen elérhető és jól tárolható választás. A szőlőt is sokan kedvelik ősszel, de természetesen itt is érdemes a mennyiségre figyelni, hiszen a gyümölcsök természetes cukrot is tartalmaznak. És talán az egyik legfontosabb tanács, ne gondoljunk az őszi egészséges táplálkozásra valamilyen szigorú diétaként, inkább arra törekedjünk, hogy minél többféle, lehetőleg szezonális alapanyag kerüljön a tányírunkra. Egy jó őszi étkezés lehet például egy zöldségleves, mellé valamilyen fehérjeforrás és egy adag friss vagy párolt zöldség. Desszertként pedig akár egy alma vagy egy körte. Tehát ősszel is érdemes színesen és változatosan étkezni, és talán ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a hidegebb hónapokban is támogassuk a szervezetünket. Én a következő zenével foglak támogatni téged, a lelki egyensúlyodban Avicii SOS 2019-ből szól itt a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Boston után elérkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában fogunk egy picit bulvárkodni, sőt, mi több, ismételten megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0-20-316-3000. Alessóval és a Hírózzal búcsúztatom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában is. We go high.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti Tarkítja a hétvégi programokat. Választhatnak önök közlekedők úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-beli vármegye területén is több rendezvény színesíti Tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálóharangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kártyázási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb 50 ezer forintos támogatást kapnak a jogosult családok. Fontos változás jön a DKV bérlet értékesítésében. 4 üggyel kezdi meg munkáját az MVVH. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címüket. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azok nincs teendőjük, az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Fontos változás jön október 1-től a DKV bérlet értékesítésében. A társaság pénztáraiban és megbízott ügyfélszolgálatán az országos és Hajdú-Bihar vármegye bérleteket, valamint a DKV saját bérleteit és időszakos jegyeit is helyben nyomtatott, papíralapú formában lehet majd megvásárolni. Újdonság, hogy a bérlet szervényre az igazolványszámot is rányomtatják, ezért vásárláskor az utasnak magával kell vinnie a megfelelő okmányt, vagy meg kell adnia annak számát. Enélkül a bérletet nem tudják kiállítani. Tanuló bérletnél a diák igazolvány, nyugdíjas bérletnél pedig a személyi igazolvány száma szükséges. Jelentősen csökkenthető lenne a lakossági ivóvíz felhasználása a szürke víz újrahasznosításával, erre hívták fel a figyelmet a Debreceni Egyetem kutatói. A műszaki kar szakemberei szerint a tisztálkodásból, kézmosásból vagy mosásból származó elhasznált csapvíz 60-70%-a visszanyerhető alternatív vízforrásként. A megfelelően kezelt szürke víz elsősorban vécéöblítésre és öntözésre használható újra. A kutatók szerint ennek egyre nagyobb lehetősége lehet, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás miatt a vízkészletek megőrzése is egyre fontosabb feladattá válik. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileum alkalmából a Special Effect csapatával közösen különleges interaktív technológiai kiállítással készülnek. A futurisztikus eszközök a MODEM elmúlt 20 évének emlékeit és a gyűjtemény egyes darabjait kapcsolják össze a 21. század technológiájával. Az installációkat már szeptember 19-én déltől szabadon kipróbálhatják az érdeklődők, délután pedig tárlatvezetést is tartanak. A MODEM 20 év alatt egyébként 170 kiállítást rendezett, közel 1700 műtárgyat mutatott be, kiállításait pedig több mint 800 ezeren látogatták meg. Szeptember 28-án nevezi meg első 4 ügyét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke közölte, olyan ügyeket vehetnek át más hatóságoktól, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. A hivatal büntető eljárási jogosultságai egy nappal korábban, szeptember 27-én lépnek életbe. Unger szerint nem minden korábban elvesztett közvagyon szerezhető vissza, ugyanakkor túlárazott közbeszerzések vagy koncesziókból származó vagyoni előnyök esetében lehet erre lehetőség. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzák, de a folyamatban lévő nyomozások részleteit egyes esetekben visszatarthatják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsi, nagyon köszi a híreket. 4 óra után 4 perccel már bele is kezdünk a Sunlight harmadik órájába. Ebben az órában bulvárkodunk és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620 316 3000. Zara Larssonnal és az On My Love-val kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józ.

Mary Mafia után bulvárkodjunk együtt a Sunshine FM-en. Lady Gaga most már nem csak a színpadon kapott főszerepet, hanem az életben is. Megszületett az első gyereke, és az is kiderült, hogy kislánya lett. A baba neve pedig Rose Byrne. És ami igazán gagás a történetben, hogy a név mögött természetesen zenei jelentés is van. A Rose a La Vie en Rose című dalra utal, amit Gaga a Csillag születik című filmben is énekelt. Ez a dal annyira fontos lett neki, hogy még egy rózsát is tetováltatott a gerincére a La Vie en Rose felirattal. A Byrne pedig Carl Byrne énekeshez kapcsolódik, akinek az I Was Born This Way című dala inspirációt jelentett Gaga saját Born This Way korszakához. Szóval egyáltalán nem egy random névválasztásról van szó, hanem két olyan zenei utalásról, amelyek nagyon fontosak Gaga pályafutásában. Egyébként Gaga korábban már beszélt arról is, hogy szeretne anya lenni, sőt egyszer úgy fogalmazott, hogy az anyaság lehet a következő nagy szerep az életében. Most pedig úgy tűnik, ez a szerep tényleg elkezdődött. A kislány júniusban született, és bár a hírt most hozták nyilvánosságra, Gaga és párja egyelőre személyesen nem erősítették meg a részleteket. És ha már ennyit emlegettem Lady Gagát, akkor játszom neked a Sunshine-on Lady Gagától az Abracadabrát 2025-ből.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Úgyis egy üres szoba, ennek is a vége. Úgyis csak üres fal.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Báj Alex és a Slep és Nagy Bagi közöse után nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között a Nyíres-Tanyai elágazásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Szintén Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak az autók, ezért időszakosan torlódás alakulhat ki. A Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken pedig további forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ugyanakkor a 36-os főút teljesen le van zárva. Október elejéig a kijelölt terelőút a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárást. És nagyon fontos, szeptember 21-től a 41-esen az Orosi úton burkolatfelmarás történik, ez forgalomkorlátozással jár. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, többek között a 33-as főúton, ahol útépítés zajlik, ez érinti a 101-es és a 103-as kilométer közötti szakaszt, a 35-ös főúton útszűkületre kell számítanod Hajdúböszörménynél, ahol optikai hálózat fejlesztése zajlik, a 65-ös és 66-os kilométer környékén útszűkület mellett haladhat a forgalom. És végezetül pedig a 471-es főúton lezárásra került a kanyarodósáv Debrecenben, útépítés miatt a 2-es kilométernél lezárták az Acsádi út felé kanyarodó sávot, érdemes a környéken fokozott figyelemmel közlekedni. Továbbra is segítsük autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Állok és Évemex közösét, akár kiszt játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Follow the Flow, nem tudja senki, 2018-ból szólt itt ez a remek zene, a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. A Sunlight utolsó órájában hozok majd keltető visszatekintőt, sőt mi több, programajánlót is, de mindemellett a térség ritmusa is velem lesz. Remélem, hogy a következő egy órában is együtt rádiózunk, Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val búcsúztatom ezt az órát. Utána egy pici reklám, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Ne menj sehová!

0: Ophelia. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
6: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-án érkezik az első dízel támogatás. Folytatja a technológiai felülvizsgálatot az EcoPro. Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét az egészségügyi miniszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-án érkezik a dízel autók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 000 forintos részletben fizeti ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás autó automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján, bankszámla adat hiányában pedig postai úton érkezik a támogatás. Airsoft fegyverrel lövöldözött járókelőkre egy 22 éves férfi Debrecenben. A rendőrség szerint szeptember 15-én este három fiatal autózott a városban, amikor egyikük a hátsó ülésen lévő Airsoft fegyverrel menet közben emberekre célzott, majd több lövést is leadott. Két gyalogost eltalált, akik könnyű sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a bejelentést követően azonosították az autót, majd a feltételezett elkövetőt is. A 22 éves férfit másnap gyanúsítottként ki is hallgatták. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt folyik ellen eljárás. Folytatja technológiai fejlesztéseit és az átfogó felülvizsgálatot az EcoPro BM Hungary. A vállalat közlése szerint a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok után azonnal megkezdték az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű átvizsgálását. Több műszaki intézkedést már végrehajtottak és megszüntették azokat a pontokat, ahol porkiszóródás vagy nem kívánt anyagkiáramlás alakulhatott ki. A vizsgálatokba független szakértőket is bevontak. A folyamat várhatóan október 2. felében zárulhat le, ezt követően az eredményeket az illetékes hatóság is megkapja. A cég célja a gyártás biztonságos újraindítása. Különleges kerékpáros túrát tartottak szombaton az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap programjaihoz kapcsolódva. A Future of Debrecen szervezésében a résztvevők két keréken fedezhették fel a tócókert, épített és természeti értékeit. Amint egy másfél órás program érintette a Holló László sétányt és emlékházat, a Szent Csanád templomot, a tócókerti közösségi kertet, valamint a Tócó völgy véderdősített területeit is. A túrán szó esett a város történetéről, a közösségi kertészkedésről, valamint arról is, milyen szerepet töltenek be a városi fák és véderdők a levegő minőség javításában. Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. A kormány a várólisták rövidítése, valamint a diagnosztikai és technológiai fejlesztésekre is több forrást biztosítana.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat eső vagy zápor. A szél időnként élénk lehet. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és
3: 5 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába ugrunk bele. Ebben az órában hozok keltető visszatekintős programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Miley Cyrus-szal és az End of the World-del kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

0: Google Shine 2026-ból szólt ez a csodálatos zene itt a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene sztornálunk. És ahogyan ígértem, hozok keltető visszatekintőt, közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli vidámságról lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, a keltető stábja garantálja a reggeli jókedvet.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
2: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
2: Ez az abszolút öregség, csak igen, szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két igen, öreg.
2: Tök mindent, mint mondasz.
3: Beülünk egymás körül, mint a két öreg. Emlékszel, ügyek, hát ezek a mai
2: fiatalok. Most ezek, most már nézd meg, mert csináljuk.
3: De most őszintén.
2: Mert ezeknél volt.
3: Nem jobb volt.
2: Tényleg,
3: tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
2: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
2: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korban, visszamennél?
2: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
2: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiekkel.
2: Te a morgós öreg vagy, én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarom
3: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
0: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
0: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
3: Ilyen?
0: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
0: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Melon, I Had Some Help. Ez volt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szólnálunk. A következő percekben pedig ismételten Katáé lesz a terep, aki a csillagjóslás mellett a legkirályabb program lehetőségeket is összegyűjtötte. Én nem is húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt szenior örömtánc, kezdő country tánc, gerinc jóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Ízlik a galagonya, és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízlik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus téni dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális, Fellini-féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.

Abigail után elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balog Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt, YouTube-on is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megváltozik az országgyűlés ülésezési rendje. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jöhetnek a magyar sportban. 50 fős zöldőrség alakul Magyarországon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Az új rendszerben a plenáris ülések és a bizottsági munka külön hetekre koncentrálódik, a 3. hét pedig elsősorban a választókerületi és egyéb képviselői feladatoké lesz. A képviselők a következő ülésnapokon többek között az egészségügyi törvények, a szakmai kamarák, a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálása, valamint a magyar építészet és a közút közlekedés szabályainak módosításáról is tárgyalnak. Az interpellációk és az azonnali kérdések időtartama eközben 60-ról 90 percre nő majd. A Magyar Közút üzemeltetné a jelenlegi, az MKIF kezelésében lévő autópályákat, ha sikerül megszüntetni a koncessziós szerződést, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ehhez a Magyar Közútnak vissza kellene kapnia az autópályamérnökségeket, az üzemeltetéshez szükséges járműveket és több mint 900 szakembert. A kormány az év végétől szeretné lezárni a koncessziót, ehhez azonban a koncesszor közreműködése is szükséges. Vitézy szerint az állami üzemeltetés 53%-kal, a nagyobb karbantartások pedig 61%-kal lehetnek olcsóbbak. Átalakul a szakképzési centrumok irányítása, megszűnik a kancellári rendszer, az intézményeket pedig jövőben egy főigazgató vezeti majd. A törvénymódosítást 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok jelenlegi és korábbi vezetői is indulhatnak. A kormány a felső vezetői létszám csökkentésétől jelentős megtakarítást vár. Az új rendszer 2027. január 1-én lép életbe. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a kormány a magyar sportban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetekben. A tilalom a politikai tisztség megszüntetése után további 4 évig fennmaradna. Emellett 4 évre kizárhatják a sportvezetésből azt is, akinek hivatali ideje alatt súlyos szabálytalanságot tártak fel az állami támogatások felhasználásában. Új országos környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését 2027. januárjától. Az országos élőkörnyezet felügyeleti főhatóság többek között környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti feladatokat lát majd el. Országos szintre emelik az akkumulátorgyártás és az akkumulátorhulladék környezetvédelmi ellenőrzését is. A szervezeten belül legalább 50 fős zöld őrség alakul az illegális hulladéklerakások, állatkínzás és más jogsértések felderítésére. Szigorodnak a bírságok is. Ma a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegéseknél akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Ha a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 384, az euró pedig 363 forint, az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 317 forintot kell fizetni. Holnap hűvösebb, változékony idő érkezik térségünkbe. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután mindössze 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This

Szia, nálunk rádiózol, ez a Sunshine FM is műsora, mint minden vasárnap este. Ma is együtt töltünk két órát a filmek, a forgatások és a mozik világában. Na, nézzük is a mai tartalmat. Paul Walker testvére szerint a színészt AI segítségével fogják feltámasztani, hogy ő is benne lehessen a Halálos iramban fináléjában, ugyanis az utolsó rész készül, de 18 év után visszatér a múmia is. Már el is kezdődött a forgatás, magával Brendan Fraserrel nagyon izgalmas újdonságokat hozok majd. Na de premier dátummal együtt befutott a Dexter feltámadás második évadának első kezd csinálója is, amiben kedvenc sorozatgyilkosunk visszatér, hogy mikortól lesz látható és hogy hol nézhetik a magyarok, ezt is megtudod, meg azt is, hogy miről szól, de bekukkantunk majd a mozikba is, a héten is érkeztek ugyanis újdonságok, szóval érdemes velem tölteni a következő két órát.

Csak jó zene folyamatosan a Sunshine FM-en. Most viszont a halálos iramban filmek rajongói kapnak egy nem is akármilyen hírt, ugyanis maga Paul Walker testvére nyilatkozott arról, hogy a néhai színészt AI segítségével fogják feltámasztani az utolsó halálos iramban filmre. A fináléra ezek szerint mindenki visszatér. Cody Walker elárulta viszont, hogy sem ő, sem testvére nem kívánnak többet segítkezni a halálos iramban filmek munkálataiban. Ugye a hetedik részben az ő segítségükkel keltették életre a forgatás közben meghalt testvérüket, és azt mondják, hogy ez a hetedik rész lezárása teljesen korrekt volt, Brian karakterétől méltó búcsút vettek, és külön hálásak azért, hogy nem megölték a karaktert, hanem csak elköszöntek tőle. Azonban akad valaki, akinek nagyon fontos lenne, hogy Brian még egyszer utoljára feltűnjön a vásznon, méghozzá Paul Walker lánya. Ő ugyanis nagyon szoros kapcsolatot ápol a stábbal, a készítőkkel is, magával Vin Diesellel is. Apja karakterének visszatérését állítólag ő szeretné a legjobban, amit nagy valószínűséggel AI segítségével fognak megoldani. A Fast Forever forgatása hamarosan megkezdődik, a filmet pedig tervek szerint 2028. márciusában mutatják be a mozik.

Folytatódik mozis műsorunk, egy fantasztikus hírrel, most nem is a moziból, hanem a streaming, vagy a sorozatok házatájáról, ugyanis a héten befutott premier dátummal együtt a Dexter feltámadás második évadának a kett csinálója, és a premier dátumot is megtudjuk, amiben ugye mindenki kedvenc sorozatgyilkosa újra lecsap egy áldozatára. Az ezredforduló sorozat reneszánszának egyik égköve volt a Dexter, ami elég sokáig tudta tartani a magas színvonalat, sokan szomorúak is voltak, amikor vége lett. Aztán a Paramount feltámasztotta a mosolygós és etikus gyilkost Michael C. Hall-lal a fedélzeten, aztán a feltámadással folytatódott a történet, ennek pedig már a második évada érkezik, az első kettcsináló ezetes pedig bárki megnézheti már, ebből az is kiderül, hogy a széria október 30-án tér vissza a Paramount Pluson, nálunk majd a Sky Showtime-on kell keresni. 3 évvel vagyunk az előző széria eseményei után, a rejtélyes New York-i hasfelmetsző is középponti szerepet kap majd, szóval ismét lesz kiket kinyírni a lelkismeret furdalás nélkül a mi Dexterünknek, miközben fia tovább játszadozik a sötét oldallal, na meg azzal a gondolattal, hogy rendőr lesz. Míg Dexter megtapasztalja, amire nem számított, a kapuzárási pánikot. Persze egy sorozatgyilkos esetében ez egészen mást jelent, mint a normális embereknél, de majd a második évadban meglátjuk, de Dexter is jobban meglátja, mivel szemüveget kap. Tehát még egyszer, október 30-án tér vissza Dexter.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 4 üggyel kezdi meg munkáját az MVVH. Újabb 50 ezer forintos támogatást kapnak a jogosult családok. Megtiltották egy kifogásolt babavíz előállítását. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 28-án nevezi meg első 4 ügyét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke közölte. Olyan ügyeket vehetnek át más hatóságoktól, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. A hivatal büntető eljárási jogosultságai egy nappal korábban, szeptember 27-én lépnek életbe. Unger szerint nem minden korábban elvesztett közvagyon szerezhető vissza, ugyanakkor túlárazott közbeszerzések vagy koncesziókból származó vagyoni előnyök esetében lehet erre lehetőség. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzák, de a folyamatban lévő nyomozások részleteit egyes esetekben visszatarthatják. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részlete, ezúttal utalvány formájában. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott címet. Ha ez nem egyezik a lakcímkártyán szereplő adattal, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány automatikusan ugyanarra a címre érkezik. Jelentősen emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója november 1-től. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 90 milliárd forintnyi többletbevételt hozhat, amelyet az egészségügyi források bővítésére fordítanak. A cigaretta jövedéki adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal emelkedik. A vásárlók ebből várhatóan kisebb mértékű drágulást érzékelnek. A cigaretta ára átlagosan mintegy 5, a hevített dohánytermékeké pedig körülbelül 10%-kal nőhet. Energia támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi fenntartású iskolák, derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri kiegészítő támogatás az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből származó idei többletkiadásokat ellensúlyozza. Az egyházi köznevelési és szakképző intézmények után számított tanulóként 26 ezer forint jár. Támogatást kapnak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények is, szolgáltatástól függő összegben. A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák az egyházi intézményekkel azonos mértékű segítségben részesülnek. Erre a kormány legfeljebb 610 millió forintos keretet biztosít. Babavizeket vizsgált a Nébih a Supermenta termékteszt programban. 5 Magyarországon gyártott csecsemőtápszer készítésére alkalmas ásványvizet ellenőriztek. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, kórokozó mikroorganizmust egyikben sem mutattak ki. Egy babavíz összes ásványanyag tartalma azonban literenként 700 mg-nál több volt, ami meghaladja a jogszabályban rögzített 650 mg-os határértékeket. Ez önmagában nem jelent egészségügyi kockázatot, de a termék ilyen megjelöléssel nem forgalmazható tovább. A hatóság most megtiltotta az érintett termék előállítását, és bírságot is kiszabott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap hűvösebb, változékony idő érkezik térségünkbe. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, a szél pedig időnként megélénkülhet. Délután mindössze 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Balaton parton.
1: Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en. Hello, kedves film és mozi rajongók, hát szenzációs hírem van. Most már ugyanis hivatalos és tutifix, 18 év után visszatér a Múmia, és a napokban meg is kezdődött a forgatás. Ezt a nagy visszatérő maga Brandon Fraser, az eredeti Múmia filmek főszereplője jelentette be, aki iszonyatosan nagy fizikai átalakuláson ment keresztül, egy picikét már el volt hízva, nem teljesen passzolt a régi kalandor szerepéhez, de újra formába hozta magát, és 18 év után folytatódik a Múmia a negyedik része, amiben ráadásul a filmbéli szerelme Rachel Weisz is visszatért, tehát az eredeti szereposztásban folytatódik a kaland. Jelenlegi tervek szerint a film 2027. október 15-én kerül a mozikba, úgyhogy a Múmia rajongók ennél jobb híreket alig ha kaphatnának. A színész arról is beszélt, hogy ezúttal különösen körültekintően dolgozik majd a kaszkadőr csapattal, mert komoly fizikai megterhelést jelent számára már az akciós jelenetek. A visszatérést ugyanakkor láthatóan nagyon várja, úgy fogalmazott, az egész olyan érzés számára, mintha egy régi barátjával találkozna újra. De nem csak Brandon Fraser tér vissza, hanem Rachel Weisz is. Nagyon keveset lehet tudni a történetről, annyi viszont biztos, hogy teljesen el fogja felejteni a második rész után készült kevésbé sikeres részeket, szóval a második rész közvetlen folytatása lesz. Ez azt jelenti, hogy a sztori visszatér a gyökereihez, újra egyiptomi helyszíneken kalandozunk majd a sivatagban, lesz benne a megszokott humor és minden, amiért imádtuk annó. Viszont nagyon sokat kell még rávárnunk, 2027. október 15-ére tervezik a bemutatót, amit tűkönülve várunk.

Csak jó zene vasárnap este is a Sunshine FM-en, mindjárt megyünk tovább egy újabbal, most viszont elhoztam a hét vadi új filmjeit a mozik házatájáról, hiszen csütörtöktől például már megnézheted a 10 éjszakás kalandot, ami egy magyar vígjáték, amiben szerepel Csonka András, Péter Fibori. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kicsi provokatívabb alkotás, de itt van a Kaptár is az újdonságok között, ugye a legendás Kaptár filmek újra gondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítséget telefonáljon. De segítség helyett valami egészen mást kap, de a csajos hétvége is megérkezett most csütörtökön a mozikba, ami három barátnőről szól, akinek rég vágyott, kellemes, kényeztető pihenésre indulnak egy csodás szigetre, egy wellness hotelbe, ám váratlanul felbukkan Mel, aki egy olyan tornádó barátnő, aki miatt minden káoszba torkollik, mindhárom filmet láthatod már csütörtöktől a mozikban.

long time. Nem sokára 8 óra, szóval műsorunk lassan a végéhez érkezik. Én eddig tudtam szórakoztatni minden filmrajongó Sunshine hallgatót, na de a sztárok, a filmek és a mozik titkai, újdonságai a jövő heti adásban is érkeznek majd. Addig is nézzetek jó filmeket, menjetek moziba, és hallgassatok minket, a Jó Zenék Rádióját. Mindenkinek jó pihenést kívánok így vasárnap estére, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Találkozunk egy hét múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét az egészségügyi miniszter. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében. Visszafizette az állami bankoknak az afrikai projekt finanszírozását a Duna Aszfalt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Évente legalább 500 milliárd forinttal növelnék jövő évtől az egészségügyi költségvetést, ezt jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Magyar Kórházszövetség kongresszusán szakdolgozói béremelésekről, új életpályamodellről, valamint az alapellátás és a kórházi ellenőrzés átalakításáról is beszélt. Hegedűs szerint egyébként jelenleg 26-27 perc a mentők átlagos kiérkezési ideje, amit katasztrofálisnak nevezett. Az új országos mentőigazgató egyik kiemelt feladata ennek csökkentése lesz. Két lépcsőben emelkedik a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozók és az iskolai technikai munkatársak fizetése. Lannert Judit oktatási és egészségügyi miniszter közlése szerint az első béremelés várhatóan október közepén érkezik, a második pedig 2027. január 1-én léphet életbe. A bérrendezés így nem csak az iskolatitkárokat és asszisztenseket, hanem például a takarítókat, karbantartókat és más kisegítő dolgozókat is érint. A korábbi tervek 25%-os emelésről szóltak, a pontos részleteket azonban még jogszabályban kell rögzíteni. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvényprogram ügyében a Transparency International feljelentése alapján. A szervezet július végén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz. A program 2013 és 17 között működött, és több mint 6600 letelepedési kötvényt értékesítettek közvetítői cégeken keresztül. A konstrukciót 2012-ben Rogán Antal kezdeményezte a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként. A BRFK most a nyomozás megindításán túl egyenlőre nem közölt további részleteket. Pontos változásokra figyelmezteti földgázos ügyfeleit az MVM. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-áig nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás, valamint a bankkártyás számlafizetés is szünetel. A rendszerfejlesztés idején a telefonos és személyes ügyintézés is lassabb lehet, a mérőállás diktálása pedig átmenetileg nem működik majd. Különösen az előfizetős gázórát használóknak kell figyelniük, szeptember 17-e és 30-a között csak az MVM személyes ügyfélszolgálatain töltetik fel mérőjüket. Teljes egészében visszafizette az Exim Banknak és az MFB Banknak az afrikai Kazemom Nevda projekthez kapcsolódó kötvények összegét és kamatait a Duna Aszfalt. A vállalat közlése szerint 2025. novembere óta több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak. A visszafizetéssel megszűnt a beruházás közvetett állami finanszírozása és az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. A kongói zambiai infrastruktúra fejlesztés eközben folytatódik, a beruházás jelen legmintegy 40%-os készültségnél tart. A projektben csaknem 184 kilométernyi közúti infrastruktúra épül.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap hűvösebb, változékony idő érkezik térségünkbe. A nap folyamán többfelé kialakulhat eső, zápor, azért pedig időnként megélénkülhet. Délután mindössze 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg friss élménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Volt egy

0: Egy fuvarvár.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

voltam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Let's get it started in here.